0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol, a legújabb.

0: jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Almaszüret előtt állnak a derecskei ültetvények, lakat alatt a rezes banda, újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Almaszüret előtt állnak a derecskei ültetvények, ahol évente akár 18 millió almát is betakarítanak. Az idei mennyiséget azonban egyelőre nem lehet pontosan megbecsülni. Ebben a tavaszi fagyok mellett a nyári szárazság is szerepet játszhat. A térségben jelentős az almatermesztés, az egyik nagyobb derecskei gazdaságban 107 hektáron. Mintegy 200 ezer gyümölcsfát is gondoznak. A termelők itt most azt figyelik, hogyan viselték a gyümölcsösök az időjárás viszontagságát. Tavaly például országos viszonylatban rendkívül kevés alma termett. A Fruit Web szerint a 2025-ös termés mindössze 160-170 ezer tonna volt. Lakat alatt a rezes banda több millió forint értékben lopott rezet és szerszámokat egy debreceni telephelyről. Egy öt tagú banda, akiket a rendőrök elfogtak. Információik szerint a társaság május óta több alkalommal különböző autókkal tért vissza a telephelyhez. Legutóbb azonban a biztonsági őrök megzavarták őket. A rendőrök három férfit még a helyszínen elfogtak, társaikat pedig rövid időn belül azonosították, és a napokban őket is elfogták. A nyomozás során az is derült, hogy egyikük egy forgalomból kivont autóra egy másik jármű rendszámát szerelte fel, ezért neki egyedi azonosító jellel visszaélés miatt is felelnie kell. Az öt férfit őrizetbe vették, a bíróság elrendelte a letartóztatásukat. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a sertéstartókat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus jelenléte a vaddisznó állományban. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a Nébih elnökétől.
2: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni, az egyik az a alomszalmának a bevitele a telepre, másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspest is vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, a házi sertésnek megakadályozza. Emellett természetesen az alapvető járványügyi intézkedéseket is be kell tartani.
1: Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, a boltokban kapható hatóságilag ellenőrzött magyar sertéshús és húskészítmények pedig biztonságosan fogyaszthatók. Mától több felhő lesz az égen, és akár elvétve már frissítő zápor, zivatar is jöhet. A hőmérsékleti értékek is alacsonyabban tetőznek. 25 fok lehet a legtöbb ma az előrejelzések szerint, holnaptól pedig ismét felmelegedés jön. Péntekig elérhetjük a 34 fokot, éjszakára pedig 18 fokig hűlhet le a levegő.

0: We All, a Best FM-en lezártuk az éjszakai műsort, hogy indulhasson a reggel. Na, hogy az önök zenei kedvenceivel. Pontosan 6 óra van. Jó reggelt! A 104,6 MHz-el. Jön a Walk on the Moon, és a Shut Up and Dance. Aztán a Magna Cum Laude, Subbase Monsterrel. Csak hogy vidáman induljon a szerda reggel. Sérülés, amit nem kell megragasz, lehet, hogy eltör. Inkább ne törjön el semmi, és ne legyen semmilyen sérülés, azaz érjenek be baleset, és bírságmentesen ma reggel is. Egy normál hétköznap reggelen jön majd az Ordinary Alex Warren-től. A munkahelyükre, vagy éppen a munkahelyükről haza, ha az éjszakai műszakot most tudták le. Az otthoni pihenéshez is csak a Best FM. Jó reggelt a szerda reggelben!
1: Tanszereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. Kozák Luca képviseli Debrecent a budapesti atlétikai világdöntőn. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: A Best FM-en.
1: Tanszereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A közelgő iskola kezdés előtt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma több gyermekek által használt tanszert is megvizsgált. A szakemberek gyurmákat, zsírkrétákat, műanyagtól tartókat, valamint ceruza és tolvék díszítőket ellenőriztek, és adataik szerint mindegyik vizsgált termék megfelelt a biztonsági előírásoknak. A laboratóriumban egyebek mellett azt nézték, hogy a termékek tartalmaznak-e egészségre káros anyagokat, például nehéz fémeket. A tanszervásárlási láz a napokban Debrecenben is elkezdődhet. A városban több mint 19 ezer diák kezdi meg a 2026-27-es tanévet a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekménytípus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat. Azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűn megelőzési osztályának vezetője.
3: A rendőrség megvizsgált ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövető 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefon, tudatosnak kell lenni, és fel kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
1: Kozák Luca is ott lesz a budapesti atlétikai világdöntőn. A debreceniek egyik legismertebb sportolója 100 méteres gátfutásban áll rajthoz szeptember 11-e és 13-a között a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A magyar színeket 6 egyéni versenyző, valamint 2 vegyes váltó képviseli. Kozák Luca mellett Halász Bence, Molnár Attila, Enyingi Patrik, Takács Boglárka és Mátó Sára is indul a rangos eseményen. A világdöntő őt először rendezik meg Budapesten, így a magyar atléták hazai közönség előtt versenyezhetnek a világ legjobbjai között.
0: Hajrá Magyarország, hajrá Debrecen, és hajrá Lucácska! Sok sikert kívánunk neked! És hajrá nyár, van még pár nap, nem sok a nyárból. Érdekes, hogy mára mondtak lehűlést, egyelőre a reggeli órákban én ezt nem érzékelem, sőt, még melegebb is van 1-2 fokkal, mint tegnap reggel ilyenkor. Debrecen belvárosában 18 fok van. Emlékeznek, tegnap ilyen 13-14 fokkal kezdtük. Na, mi várható a folytatásban?
1: Mától több felhő lesz az égen, és akár elvétve már frissítő zápor, zivatar is jöhet. A hőmérsékleti értékek is alacsonyabban tetőznek. 25 fok lehet a legtöbb ma az előrejelzések szerint. Holnaptól pedig ismét felmelegedés jön. Péntekig elérhetjük a 34 fokot, éjszakára pedig 18 fokig hűlhet le a levegő.
0: A Ajaj, pont ennyit a hétvégére. A kutya fáját neki. Az a 34 fok. Én annyira nem kívánom. Elég volt belőle a nyáron, nem? A nyárban pedig hamarosan vége. Ilyenkor egy hét múlva már rég megkezdődött az iskola, azonban most még jön a vakáció utolsó néhány napja, és indul a szerda reggel, augusztus 26-án az önök zenei kedvenceivel.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Falzekas László vagyok. 6 perccel múlt el 6 óra. Kellemes készülődést kívánok!

0: Because I love you, Mark O, dalát hallották. Ó, már negyed hét van? Igen, a Best FM-en. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
0: A hét harmadik napján, ez a szerda reggel, augusztus 26-án, Izsó, Tália és Natália nevű kedves hallgatóink névnapján, ma meg a kutyák egyik világnapján, az ember négylábú barátja és kedvence többször is ünnepel egy évben, augusztus 26-a is egy ilyen kutyás világnap. Na majd megnézzük, hogy mi adta az apropóját, és hogy mennyire ez az official, vagy mennyire nem. A Best FM az önök zenei kedvenceit hozza 100%, még pedig a legváltozatosabban. Az előbb egy elég ritkán hallott Mark O dalt játszottunk. Most meg jön mindjárt egy különleges zenei összefogás itthonról a Magna Cum Laude-val, azaz Mező Misivel, és Szabbis Monsterrel, azaz Szabival. Itt a 104.6-on, ahol van egy közlekedési információnk is. Laci írja, az előbb a fórum környékén autózott, és azt vette észre, hogy a kanyarban a fórum előtt setétek a jelzőlámpák, nem működnek. Önökre is számíthatunk ma, ugye, ami a közlekedési információkat illeti, bár jobban szeretjük a csendesebb reggeleket. 18 fok van egyébként Debrecen, ma napközben nem lesz több 26 foknál, és a hétvégére visszatérhetnek a 30 fok feletti hőmérsékleti értékek, úgyhogy még nem ért véget a nyár. Ez a lehet, hogy eltört.

Minden problémám, ami reggel visszatér hozzám, van egy kis probléma, a fórum mellett nem működik a jelzőlámpa, Laci barátunk írta. A többinél már minden oké, nagyon helyes, reméljük, hogy ez is megjavul majd hamarosan. Egyszer megjavulok én. Na, de nem Zámbó Jimmyvel, hanem néhány híres születésnapossal folytatjuk augusztus 26-án, szerdán. Például azzal az úrral, aki a repülés, pontosabban a léggömbözés egyik úttörője volt, az első léggömböt készítette. Úgy hívták, hogy Joseph Michel Montgolfier, francia feltaláló volt egyébként. Ha már a franciák, akkor megemlítek még egy költőt, Apollinert, akinek szintén ma lenne a születésnapja, 146 évvel ezelőtt született. 120 éve született Lengyelországban Albert Bruce Sabin, a gyermekbénulás elleni védőoltás felfedezője. Szalkkal együtt sikerült megállítani ezt a félelmetes betegséget. Szerencsére a Sabin cseppek azért gyermekkorunkban nem voltak annyira félelmetesek, mint a kötelező szurik védőoltása. 116 éve született Teréz anya, Nobel-díjas, Nobel-békedíjas, Indiában élt, albán származású apáca. És 113 évvel ezelőtt Bulla Elma, Kossuth díjas színésznő, kiváló művész. Folytassuk most azzal a színésszel, aki a pályája elején Debrecenben a Csokonai Színházban játszott. Az ország akkor figyelt fel rá, amikor megkapta ennek a televíziós sorozatnak az egyik főbb szerepét.

Lux Ádámról beszéltem, aki a kisvárosban tűnt fel tényleg, és Debrecenben pedig a Csokonai Színházban játszott 1987 és 1989 között a városunk teátrumának a színművésze volt. 46 éves ma Chris Pine, a Star Trek, az újabb Star Trek filmek James T. Kirk kapitánya, de játszott a Wonder Womanben és a Jack Ryan az Árnyékügynök című filmben is. Később majd felköszöntjük Dr. Albánt a 69. születésnapján. Most pedig, hát karácsonyi hangulatuk lesz, nézzék el nekem, három bejátszásnak köszönhetően. Az egyik egy ma ünneplő születésnapos énekesnő miatt érkezik.

0: úgy hívják, hogy Thalia, és a latin-amerikai énekesnő ma ünnepli az 55. születésnapját. Thalia Sody egyébként olyan filmekben láthattunk, vagy sorozatokban, mint a Marimar, vagy a Rosalinda. Mondtam, hogy háromszoros karácsonyi hangulatuk lesz augusztus 26-án. Elég paradox, nem? Én imádom. Dobrádi Ákossal Patai Annát hallják. Annácska is ma ünnepel. Hát ez most nyár és nem tél. 27 esztendős lett ma Patai Anna, és akkor itt van a hab a karácsonyi tortán. Nem tehetek róla, hogyha Macaulay Culkin nyáron született 46 évvel ezelőtt, augusztus 26-án. Nagy pelyhekben hullahó. Hova tűnt?
1: Kevin!
0: Mondom, hova tűnt?
1: Kevin!
0: Kevin ünnepli a születésnapját, reméljük, hogy jó egészségben. Már a 46-at, de vajon kik ünnepelnek ma névnapot?
2: Köszöntjük Izsó nevű hallgatóinkat! Az Izsó férfi név közvetlenül a József régies változatából, az Izsóf névből ered, de eredetileg a bibliai Ézsau névből származik. A név egyik legismertebb tulajdonosa Barna Izsó karmester, a másik pedig ön kedves Izsó, aki a rádiót hallgatja.
0: Boldog névnapot az Izsóknak, és boldog névnapot a ma ünneplő Natáliáknak, illetve Táliáknak. Hát valaki születésnapot, valaki meg névnapot is ünnepel, vagy inkább azt. 1987, ott folytatjuk, 2 perccel fél hét után a Best reggelben. Érkezik ennek a dalnak az egyik zeneszerzője, és a billentyű szólam kiváló előadója, 72 esztendős lett Mike Sheetwood, a Tipau-ból. Ez a China in your hand.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kohos nem hagyja, hogy az események magukkal sodorják, hanem tevékeny részese is akarója jövője formálásának. Fontos, hogy előnyös kapcsolatokra tegyen szert. Mika szerencsés üzletet köthet, átmenetileg anyagi kockázatot is vállalhat, hamarosan a vártnál nagyobb bevételre számíthat. Ikrek, rugalmasnak kell lennie, a változó világhoz alkalmazkodni kell, de az észszerűtlen kockázatokat kerülje el. Rák, erősen él önben a vágy, hogy szerethessen és viszont szeressék. A csillagok szerint jó esélye van a pozitív változásra. Oroszlán, a munkahelyén pozíció harc dúl, ha rosszul helyezkedik, elüthetik önt jól fizető feladatoktól. Szűz, ma kedvet érez ahhoz, hogy próbára tegye párja türelmét, a surlódásmentes együttélésre vágyik, nem legesse folyton a múlt hibáit. Mérleg, kedvesének pénzügyi gondjai mellett apró titkai is vannak, amelyeket jobb lenne nem észrevenni, ha mégis felébred önben a féltékenység, előbb szerezzen bizonyítékot. Skorpió, feszült percek, indulatos kifakadások várhatók, nehezen fogadja el, hogy akad olyan ember a környezetében, akinek az okoz örömet, hogy keresztbe tehet önnek. Nyilas, gyermekének egészségügyi problémája adódhat, de aggódnia nem kell, mert a segítség időben érkezik. Bak, valaki mélyen felkavarja az érzéseit, de attól nagyon fél, hogy veszélyes útra lép, nem akarja megégetni magát. Vízöntő, ma rutin feladatokat kell megoldania, nincsenek az egzisztenciáját alapvetően meghatározó feladatai, kedvére elmélyedhet terveiben és érzelemvilágában. Alak, bármennyire is elfáradt, kimerül, mindig képes a megújulásra és az újrakezdésre, egy fontos cél eléréséért a legjobb formájába képes lendülni.

0: Ocean Drive-val ébrezgetjük Önöket a szerda reggelben, ahol friss közlekedési információk jönnek. Mindjárt egy jó hírrel kezdem, a DKV-től érkezett. A mai napon üzem kezdettől újra használható több megállóhely a Komáromi Csipkés György téren, és ez több autóbuszjáratot érint. Hadd ne soroljam fel, legalább 8-9, ami újból az eredeti útvonalon járhat, és megállhat az említett megállóhelyen. Ahol viszont változás lesz, az egy pici módosítás a 34-es és a 34A jelzésű autóbuszok tekintetében, hiszen ma a Rózsavölgy utca 123 B előtt közműépítési munkákat végeznek, ezért ma reggel 8 óra és este 6 óra között, tehát még nem, majd 8 óra és este 6 között a 34-es és a 34A jelzésű autóbuszok rövidebb útvonalon közlekednek. Elek utca, Bondorhát utca, Rózsavölgy utca, ezért a járatok néhány megállóhelyet nem érintenek, majd erre készüljenek. Ma reggel 8 és este 6 óra között. És Lacitól érkezett útfelújítási munkálatok, útjavítás a Széchenyi utcában, a Megvart csúli oldalában. Az útjavítás miatt a fél oldal lezárva. Köszönjük az információkat!
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: Madonnával folytatjuk, illetve előtte az Abbával, és hogyha azt mondja Abba és Madonna, akkor sokaknak egy 2005-ös sláger, a Hang Up juthat az eszükbe. Való igaz, ugyanis Madonna az Abba együttes 1979-es Gimme, Gimme, Gimme a Man After Midnight című dalának a szemplerét, a mintáját, hangmintáját használta. Persze nem volt egyszerű még Madonnának sem, mert külön kellett kérni az Abba együttes jogtulajdonosait, a dal jogtulajdonosait, hogy adjanak engedélyt erre a feldolgozásra. Most megtörténik pedig azért, mert az abbás rácok imádták Madonna korábbi munkáit, és úgy gondolták, hogy miért is ne lehetne a Hang Up egy zseniális popzenei alkotás és vállalkozás, amelynek az eredetije tehát ez volt 1979-ben, ugye a Gimme, Gimme, Gimme. Na persze nem csak azért adtak engedélyt Madonnának a feldolgozásra, mert hogy imádták a hölgyet, hanem azért is, mert a bevételek felét ők kapják meg a dal után. Ilyen volt. És mindjárt mutatom, hogy milyen lett a Gimme, Gimme, Gimme. 6 perccel 7 óra előtt.

pontosan 7 óra van, a Best reggelben szerdán Luis Capaldi énekel, és hogyha pontosan 7 óra van, akkor hello villámvoksolók! Remélem felkészültetek, én igen, és a zenei szerkesztőmnek köszönhetően Shawn Mendes.

0: hogy kiér ma reggel előbb az élre a három dal közül. Ez természetesen ma reggel is csak önökön múlik.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: Egyre nagyobb szükség van korszerű növényvédelmi tudásra. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok. Kapibara neveket keres a Zoo Debrecen. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Az aszály, a hőség és a szélsőséges időjárás a növényeket is egyre nagyobb kihívás elé állítja. Éppen ezért a Debreceni Egyetem is a korszerű növényvédelmi ismeretek fontosságára hívja fel a figyelmet. A tartósan extrém körülmények gyengíthetik a növények természetes védekező képességét, így könnyebben megjelenhetnek különböző betegségek és kártevők. A változó körülmények miatt ezért egyre fontosabb a megelőzés, a rendszeres megfigyelés és a pontos előrejelzés. A Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kara ősztől növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzést is indít, amelyre augusztus 28-áig lehet jelentkezni, közölte rádiónkkal az egyetem. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósága kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
3: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasaltutak, az úgynevezett via ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
2: Barka, pampa, macsa vagy tofu, kapibara neveket keresnek a Zoo Debrecenben. Az állatkert a közösségi oldalán három külön szavazást is indított, így a követők reakciókkal segíthetnek nevet választani a kis rágcsálóknak. A lány kapibara például a Nala, Nia, Frida vagy Esmeralda közül várja leendő nevét. A szavazás első körében reakciókkal lehet voksolni, a két legtöbb szavazatot kapó név közül pedig a látogatók választják ki a véglegest, augusztus 28-án az állatkertek éjszakáján. A vízi disznók az elmúlt években igazi divat jelenséggé váltak, és a debreceni gyerekek körében is népszerűek, így az állatkert arra számít, a névadásra is sokan leadják majd a voksukat.
0: Vízi disznók, eskü nem tudnám, hogy milyen állatról beszélünk, hogy csak ezt a nevet hallom. Hát a kapibara mánia van, ez nem kérdés, hát imádják az apróságok, és szerintem a szüleik is, úgyhogy lehet nevet adni. Még így a nyár vége felé közeledve, hogy mennyire közeledik a nyár vége, arra pont a mai nap bizonyíték, mert visszaesik egy picit a hőmérséklet.
4: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
2: Kettős fronti hatás várható, elszórtan akár zápor is érkezhet. Legtöbb 25 fok lesz ma Debrecenben, enyhén tehát felfrissülhet a levegő. Ez az állapot viszont nem tart sokáig, holnap már 28, pénteken akár 34 fok is lehet.
0: Tessék, nekem elég lenne ez a 28, nem kell az a 34. A hétvégére tényleg visszatérnek a 30 fok feletti hőmérséklet értékek a nyár utolsó hétvégén, hiszen a jövő héten már itt van a szeptember. De hogy mi lesz ma reggel itt az első kérem önöknek köszönhetően, azt írja Zsanett, hogy végre sikerült szavaznom, mert mindig lemaradok valahogy róla, és mivel most tutira az Edda nyer, ezért én a Drakulára voksolnék.
5: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Na, Zsanett, jól logisztikáztál, és pontosan a te szavazatoddal, te jó ég. A ma reggeli number one, a Drakula. Tame Impalától. Úgyhogy az éjjel érkezem, kicsikét csúszik, reggel érkezik nyugi, nem is olyan soká, de előtte a mai győztes. 6 perccel múlt el, 7 óra. Jó reggelt kíván Debrecen kedvenc rádiója, a telefonszámunk 500 540 és 30 933 1046.

Ancsa írja, hogy Magyarország egyik legszebb szerelmes számát köszönöm nektek, Laci, ez bizony az éjjel érkezem. Hát én ezt általában nem mondhatom el,

0: kapcsolatban majd mindjárt, mert hogy Kata írt is, hogy boldog napot kíván a négylábú kedvenceinek, de mielőtt ez megtörténne, itt vannak a közlekedésiek. Csabi, köszönjük neked, és köszönjük neked is, Norbi, továbbra is sötétek a jelzőlámpák a fórumnál a kanyarban. Salánki pici barátom pedig egy Trafipax információval érkezik. 35-ös számú főút Trafi volt máne. Nem, picikén még nem volt, Böszörmény előtt a Józsa felől érkezőket mérik.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Kata, szép nagy családod van. Azt írja, ma van a kutyák világnapja, augusztus 26. Hét tacsi gazdiaként nekem ez olyan már, mint egy szülinap. Aha, az biztos. Úgyhogy kedves kutyások, speciálban nektek most egy rövid részlet abból a dalból, amit tuti elfelejtettetek, de hogyha az átvitt üzenetét nézzük, az első emelet egykori nagy slágerének azért még van aktualitása, nem csak a kutyák világnapja. Jó voltából, nem?

vagyis nem csak a kutyák világnapja alkalmából. Első emelet és a kutyavilág, és ne feledkezzünk el a harmadik helyezettről. Hát igen, durván lemaradt Shawn Mendes. Erős ellenfelek voltak. 9 perccel, 7:30 előtt érkezik a Treat Your Better.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Önök kérték? Az Autovallis Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovallisdebrecen.hu
2: Kia. Movement that inspires.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogassa hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
4: Bulizni vágyók, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
5: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád.
4: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, T-Deni, s még sorolhatnánk. Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
5: Találkozzunk a Szabadság Festen, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadság Fest Facebook oldalán.
6: Klímatöltés és fertőtlenítés most ajándékillatosítással. Autodrom. Szoboszlói út vége.

Years and Years és a King a szerda reggelben. A Best FM-en 2 perccel fél 8 után. Jó reggel, Debrecen. Majd pár fokkal hűvösebb lesz, mint tegnap. Nem hideg, csak elmarad a tegnapi csúcsértékekről. A mai 26-28 fok lesz a csúcs. Jelenleg egyébként 18-19 fok van belvárosában. Mármint a város belvárosában. A fórum mellett, ha már a belvárosban járunk, akkor vigyázzanak, mert nem működik a jelzőlámpa. Sötétek voltak, jeleztük az illetékeseknek, és nem az illetékesek jelezték, a hallgatóink, hogy ott vannak az illetékesek, és a szervek a 35-ös számú főúton. Trafipax Böszörmény előtt József elől 500-540 és 39-33-104-6. Már is megyünk tovább, mégpedig azzal a dallal, amelyből kiderült, hogy Elton John, bocsánat, Sir Elton John és Britney Spears milyen jól működik együtt egy dalban. Ez pedig pont 4 évvel ezelőtt, 2022. augusztus 26-án derült ki, amikor megjelent az a dal, amely tulajdonképpen 3 korábbi Elton John dalból építkezik. Az egyik az 1976-os Don't Go Breaking My Heart.

0: előző kettő nem nagyon adta nekem, hogy ez melyik dal akar lenni, de ha megmutatom a harmadik versenyzőt, a Teeny Dancert. Ugye? Mindjárt megvan, mivel folytatjuk a reggelt.
1: I have to go home.
0: Egy 4 éves dallal, ez a Hold Me Closer, az új verzió, relatíve új verzió, Elton Johntól és Britney Spears-től most a szerda reggelben. Jó reggel, Debrecen!

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Mégpedig Levente, két lezárás, vagy két blokk az utakon. Az egyik a Mikepércsi úton befelé, a külső sávban vész villogóval egy darus kocsi áll, ott nagyjából az egyik bevásárlóközpont környékén, tehát a Mikepércsi úton befelé a külső sáv blokkolt. Aztán a Nagy Imre utcában a külső egyenesen menő sáv is le van zárva, a Mester utca felé, erre figyeljenek majd, vegyenek vissza egy picit a tempóból, mi is ezt tesszük, mert hogy jön a...
0: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
2: Sokszor és sokat nevetni, elnyerni az intelligens emberek megbecsülését, a gyermekek ragaszkodását, kivívni az őszinte kritikusok elismerését és elviselni a hamis barátok árulásait, örülni a szépnek, megtalálni másokban a jót, jobbítani egy kicsit a világon, egy egészséges gyerekkel, egy parányi kerttel, vagy azzal, hogy biztos lábon állva élsz. Tudni, hogy legalább egy valaki könnyebben lélegzik, mert te voltál. Ez a boldogulás, ez a siker.

Cher énekelt a Best FM-en a 90-es években, tért vissza a Believe című albumával. Aztán ez volt a címadó dal. A Believe volt a cím, az tuti, de hogy így hívják a lemezt? Tök mindegy, jó dal. Így is, úgy is. És augusztus 26-án szerdán játszottuk önöknek a Best reggelben. Van még 10 percünk 8 óráig hátra. Azzal a formációval folytatjuk, akik idén már a 40. születésnapjukat ünneplik. Igaz, hogy 1986-ban alakultak, de az első nagy sikerre azért 1995-ig várni kellett. Akkor történt meg ugyanis Gwen Stefani és csapata számára a nagy áttörés.

A Pest FM-en előszeretettel forgatjuk ezt a Talk Talk feldolgozásukat. Egyébként kaliforniai a girl, mert hogy Gwen Stefani 1986-ban Kaliforniával alakította meg a csapatát, amelynek alapító tagja Adrian Young a doboknál, a ma 57 esztendős zenész. Ez a Subjektív Top 3 reggelben.

ünnepli a születésnapját, a Hollywood egyik legviccesebb színésznője, vígjátékok főszereplője, Melissa McCarthy. Úgyhogy beszélünk majd a női szervekről is, már ami a filmet illeti, ezzel a kiváló muzsikával. És 8 és 9 óra között az is kiderül, hogy hány éves lett ma Jude.

0: Hamarosan folytatjuk.
1: Reklám.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetés élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
4: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
5: Augusztus 28-29. Vár a Trackroad Európa Bajnoki Drift Fesztivál. Gyere és ünnepelj velünk az idén 30 éves Rabócsi ringen. A Trackroad 15. születésnapján. Európa legbrutálisabb driftpilótái, éjszakai döntők, füstfelhő és egy hatalmas szülinapi parti vár rád Máriapócson. Augusztus 28-29. 14 év alatt a belépés ingyenes. Jegyek drifting.hu.
6: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
7: civisbeton.hu.
6: A megbízható alap.
1: Reklámot hallottak.
8: Alma szüret előtt állnak a derecskei ültetvények, lakat alatt a rezes banda, újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: A Best FM-en.
8: Alma szüret előtt állnak a derecskei ültetvények, ahol évente akár 18 millió almát is betakarítanak. Az idei mennyiséget azonban egyelőre nem lehet pontosan megbecsülni. Ebben a tavaszi fagyok mellett a nyári szárazság is szerepet játszhat. A térségben jelentős az alma termesztés az egyik nagyobb derecskei gazdaságban, 107 hektáron. Mintegy 200 ezer gyümölcsfát is gondoznak. A termelők itt most azt figyelik, hogyan viselték a gyümölcsösök az időjárás viszontagságát. Tavaly például országos viszonylatban rendkívül kevés alma termett. A Fruit Web szerint a 2025-ös termés mindössze 160-170 ezer tonna volt. Lakat alatt a rezes banda több millió forint értékben lopott rezet és szerszámokat egy debreceni telephelyről. Egy 5 tagú banda, akiket a rendőrök elfogtak. Információik szerint a társaság május óta több alkalommal különböző autókkal tért vissza a telephelyhez. Legutóbb azonban a biztonsági őrök megzavarták őket. A rendőrök 3 férfit még a helyszínen elfogtak, társaikat pedig rövid időn belül azonosították, és a napokban őket is elfogták. A nyomozás során az is kiderült, hogy egyikük egy forgalomból kivont autóra egy másik jármű rendszámát szerelte fel, ezért neki egyedi azonosító jellel visszaélés miatt is felelnie kell. Az 5 férfit őrizetbe vették, a bíróság elrendelte a letartóztatásukat. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a sertéstartókat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus jelenléte a vaddisznó állományban. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a Nébih elnökétől.
9: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni, az egyik az a alumszalmának a bevitele a telepre, másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspest is vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, házi sertésnek megakadályozza. Emellett természetesen az alapvető járványügyi intézkedéseket is be kell tartani.
8: Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, a boltokban kapható hatóságilag ellenőrzött magyar sertéshús és húskészítmények pedig biztonságosan fogyaszthatók. Mától több felhő lesz az égen is, akár elvétve már frissítő zápor, zivatar is jöhet. A hőmérsékleti értékek is alacsonyabban tetőznek. 25 fok lehet a legtöbb ma az előrejelzések szerint, holnaptól pedig ismét felmelegedés jön. Péntekig elérhetjük a 34 fokot, éjszakára pedig 18 fokig hűlhet le a levegő.
7: Dudolhatod, énekelheted, de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM. Best FM.

0: a Best Reggel. Sok zenével és friss hírekkel.
1: Jó reggelt kívánunk a Best FM-en. Kivel folytatjuk?
2: A vaskedű fehér Seat, szokásos helyen, teljes, nem a benzinkúrnak, de gyönyörűen be van állva, így lehet látni.
1: Milyen szerencse, hogy nem csak vaskezű vagy, hanem még sas szemű is. Ezért meglátta a téglásnál a fehér Seatot. Próbál elbújni, de hát rendszeresen ott van. Tudjuk a hallgatóinktól, hogy ma reggel is ott méri a sebességet. No meg mérik a 35-ösön is, mégpedig Debrecen és Józsa között, vagy Józsa és Böszörmény között? Tudják mit? Ne is tudják pontosan, hogy hol. Közlekedjenek mindenhol úgy, ahogy az a Kresszben elő van írva, és akkor baj nem lehet, sem baleset, sem pedig bírság. Legyen ilyen mentes a mai napjuk, és legyen boldog, kedves Izsók, a névnapjuk!
3: Köszöntjük Izsó nevű hallgatóinkat! Az Izsó férfi név közvetlenül a József régies változatából, az Izsóf névből ered, de eredetileg a bibliai Ézsau névből származik. A név egyik legismertebb tulajdonosa Barna Izsó karmester, a másik pedig ön kedves Izsó, aki a rádiót hallgatja.
1: És az Izsók mellett boldog névnapot a ma ünneplő Táliáknak, Natáliáknak és Natassáknak is. Lehet őket nevezni még most sem késő, 8:45 után 1 perccel. Akár bestfmdebrecen.hu. Boldog névnapot kívánunk. Ma van a neve napja.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
3: Képzeld el az esküvődet, ahol a nap lemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
4: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpitmax bútorbolt, Salétrom utca 5.
5: Műszaki vizsga Gördülékenyen. Autodrom. Szoboszlói út 50.

Második András után harmadik Lászlóval folytatjuk, aki 822 éve annak, hogy megkapta a királyi koronát a fejére. 5 éves korában, 1204-ben koronázták magyar királyá harmadik Lászlót. 237 éve annak, hogy a francia nemzetgyűlés kiadta világtörténelmi jelentőségű deklarációját, az emberi és polgári jogok nyilatkozatát. 82 éve 1944-ben a Kárpátokban a Székelyföld felé nyomuló szovjet hadsereg az Úz és a Csobános völgyében, valamint az Ojtozi szorosban eléri és átlépi Magyarország 1941-es határát. És 54 évvel ezelőtt ezen a napon kezdődött a 20. újkori nyári olimpia Münchenben. Sajnos az eseményhez nem csak a magyarok 100. aranyérme fűződik, hanem az a véres terrorcselekmény is, amelyről hát München címmel talán Steven Spielberg forgatott filmet. Szóval 1972-ben kezdődött a nyári olimpia Münchenben. És 58 éves lett ma a Beatles együttes egyik legismertebb és legsikeresebb dala, amelyet Paul McCartney írt. Azt hallották, hogy kinek? Eredetileg Paul McCartney azért írta a dalt, hogy megvigasztalja John Lennon 5 éves fiát, Julient, a szülei válása közben. De mivel, hogy a Jules, helyi Jules, ez volt az eredeti cím, nem működött annyira kiénekelve jól, ezért a ma 58 éves dal ezt a címet kapta.

0: Berecki Zoli és Szinetár Dóra a szerda reggelben a Best FM-en, ahol először a hivatalos szervek, utána pedig a női szervek, bár tény és valahogy a kettő között van némi átfedés, ha a film karaktereire gondolunk. De mire gondolt a költő, amikor azt írta, hogy megfigyelés zajlik Vámos Pércs belterületén? Marica, köszönjük az információt neked. Hát igen, ott van egy gyalogátkelő hely. Az autósok tudják, hogy ezt hogy kell megközelíteni, vagy nem mindig tudják, és ezt bizony most jutalomként meg is kapják, hogyha nem úgy viselkednek a gyalogátkelő hely előtt, azt illik, és ahogy a Kressz előírja. Szóval egyszer Vámos Pécs belterületén vannak ott a szervek, és Józsa és Böszörmény között is a szürke Skoda, ezt az információt pedig Boginak köszöni Debrecen kedvenc rádiója, ahol kedvenc színésznőnket köszöntjük a születésnapján. 56 esztendős lett Melissa McCarthy, aki olyan filmekben tündökölt a televíziós sorozatok tekintetében, mint például a Szívek szállodája, vagy a Mike és Molly, aztán az egész estés mozifilmek közül említeném a Koszorús jányokat, a Kém című filmet, és az Női szerveket, amelyben Sandra Bullockkal brillírozott. De jó is volt. És milyen kár, hogy sajnos Börcsök Enikő, aki a színésznő állandó szinkronhangja volt, már nincs közöttünk, úgyhogy nem tudja már újból a hangját kölcsönözni Melissa McCarthy-nak, aki 56 éves lett a mai napon, és aki 2005 óta boldog házasságban él színész párjával, Ben Falconnal. Boldog születésnapot neki!
1: Hányszor mondjam, hogy nem kell vécére mennem?
2: Azt hiszed, a hólyagod érdekel? El akarod cseszni az egészet? Körülnéztél? Ugorj ki a blézerből!
1: Ez egy szép blézer.
2: Úgy nézel ki benne, mint aki azért jött, hogy megírja az adóbevallásokat. Vedd le, azt mondtam.
1: Istenkém, ez hihetetlen.
2: A hülye göncöd, az a hihetetlen.
1: Elég, oké, levettem, tessék. Le van véve.
2: Nem, még csak az kéne, hogy itt dédelgesd nekem. Most gombold ki a gombokat.
1: Én szövetségügynök vagyok.
2: Igen, és ez sajnos látszik is rajta.
1: Ó, remes.
2: Azt hiszed, nem fog gyanút, ha így odamész és meglökdösöd?
1: Oké, tessék. Így megfelel, most már mehetünk végre?
2: Nem felel meg, sőt, egyre rosszabb. Maradjál már, veszteg egy kicsit.
1: Csak kérem, hogy...
2: Na, hé.
1: Az ott egy érzékeny rész, ott kérlek ne érj hozzá.
2: Sokat ugrálsz, itt még egy gátmetszés is összejön.
1: Ez nem igaz, már lehúzod a nadrágomat. Mi a baj?
2: Mi van rajtad?
1: Mi?
2: Ez mi a fene?
1: Ne, azt hagyd békén! Az a pusabugyim, az rakja helyre a dolgokat.
2: De mit kell rajtad helyre rakni?
1: Semmit! Ez csak oda nyom vissza mindent, ahová való.
2: Ahogy a... Sévkötő?
1: Nem sévkötő, csak úgy tart ezt azt, ahogyan lennie kell.
2: Na de ott szellőzés kell a kazánnak.
1: Persze.
2: Ez meg nagyon nyom és meleg.
1: Köszönöm, de kitűnő ott a szellőzés.
2: Leég a kezem, pedig hozzá se érek.
1: Miért nem vágod még rövidebbre? Így nem látják a mély szájamat. Tessék! Na, elég volt. Végeztünk.
3: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
4: Egy filmzene most. A Best FM-en.

A Red Hot Chili Peppers és a Snow a Best FM-en. Hát havat nem, elsőt azért ígérnek mára. Ígértik már napok óta, tegnap is esett, egy kis ízelítőt kaptunk, de hát az vajmi kevés volt a boldogsághoz. Minden esetre most Debrecen felett borult az ég, és akár még el is eredhet, jó lenne. Ez a Szerda reggel, benne mindjárt a Talk to You.

0: És kedves gazdik, figyeljetek! Ma van kis kedvencetek, vagy éppen nagyobb kedvencetek világnapja! Kocsmában rádió felhangosít, hadd zavarodjon meg az evecske a kutyák világnapján a Bahamen dalától. Ó, és tegnap kaptuk a szomorú hírt. Milyen érdekes, annyian megemlékeztek róla a Facebook oldalán, a Facebook oldalunkon. Úgyhogy ezért gondoltam, a country királynőt elbúcsúztatjuk, majd Dolly Partonnak hívták, és kevesen tudják róla, hogy ez volt az egyik legnagyobb slágere, ami aztán végül is világsláger Whitney Houstonnak köszönhetően lett. Tényleg rengetegen írták az üzenőfalra a sajátjukra ki, hogy Dolly Parton elhunyt, úgyhogy 9 és 10 óra között érkezik majd a country királynője is.
1: Tanszereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. Kozák Luca képviseli Debrecent a budapesti atlétikai világdöntőn. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: A Best FM-en.
1: Tanszereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A közelgő iskola kezdés előtt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma több gyermekek által használt tanszert is megvizsgált. A szakemberek gyurmákat, zsírkrétákat, műanyagtól tartókat, valamint ceruza és tolvék díszítőket ellenőriztek, és adataik szerint mindegyik vizsgált termék megfelelt a biztonsági előírásoknak. A laboratóriumban egyebek mellett azt nézték, hogy a termékek tartalmaznak-e egészségre káros anyagokat, például nehéz fémeket. A tanszervásárlási láz a napokban Debrecenben is elkezdődhet. A városban több mint 19 ezer diák kezdi meg a 2026-27-es tanévet a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekménytípus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat. Azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
3: A rendőrség megvizsgálta ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és föl kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
1: Kozák Luca is ott lesz a budapesti atlétikai világdöntőn. A debreceniek egyik legismertebb sportolója 100 méteres gátfutásban áll rajthoz szeptember 11-e és 13-a között a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A magyar színeket 6 egyéni versenyző, valamint 2 vegyes váltó képviseli. Kozák Luca mellett Halász Bence, Molnár Attila, Enyingi Patrik, Takács Boglárka és Mátós Ára is indul a rangos eseményen. A világdöntő először rendezik meg Budapesten, így a magyar atléták hazai közönség előtt versenyezhetnek a világ legjobbjai között. Mától több felhő lesz az égen, és akár elvétve már frissítő zápor, zivatar is jöhet. A hőmérsékleti értékek is alacsonyabban tetőznek. 25 fok lehet a legtöbb ma az előrejelzések szerint, holnaptól pedig ismét felmelegedés jön. Péntekig elérhetjük a 34 fokot, éjszakára pedig 18 fokig hűlhet le a levegő.

0: Rosaline és a Snap a Best FM-en. Jó reggel, Debrecen!
1: Ez a Best reggel. Sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
0: Ezekből nem lesz hiány ebben az órában sem, hiszen ennek az órának a végén odaadjuk valakinek a Monami kávézó és cukrászda szilvafácska tortáját, ami idén 2026-ban az év cukormentes tortája lett. Aztán gazdára talán még egy pizza és reggeli informátorának jár. És most a gazdiknak szeretnénk kedveskedni örömteli pillanatokkal, no meg a négy lábú kedvenceinknek, hiszen valóban az ember egyik legjobb barátja, akiben sosem csalódunk, a kutyus. Minden évben augusztus 26-án ünnepeljük a kutyák világnapját, a nemzetközi kutyanapot, tehát pont a mai napon. A kezdeményezés eredetéről csupán annyit, hogy egy Colin Page nevű amerikai állatvédő és háziállat szakértő alapította meg 2004-ben. Azért választotta ezt a dátumot, mert a családja szerint ezen a napon fogadta örökbe az első kutyáját, amikor ő 10 éves volt. Mi lehet egy ilyen nap célja? Felhívni a figyelmet a felelős állattartásra és az örökbefogadás fontosságára, valamint a menhelyeken élő állatok helyzetére. Szóval, kedves gazdik, jelenlegi vagy jövőbeli gazdik, készültem egy kis összeállítással a teljesség igénye nélkül, ami a híres magyar kutyákat illeti. Kezdjük a magyar irodalommal.

0: Morzsa kutyánk, hegyezd füled, hadd beszélek mostan veled. Régi cseléd vagy a háznál, mindig emberül szolgáltál. Ezután is jó légy, morzsa. Kedvet ne kapja tyúkúsa.
1: Csodálatos Halász Judit, és persze a főszereplő mégis egy tyúk volt, az anyám tyúkja, de morzsa kutyáról se feledkezzünk el mellette. Aztán ott van Bogáncs, ugye Fekete István kutyája. Aztán vannak még itt kutyák, például az irodalom után, bár tulajdonképpen ez is részben irodalom... hiszen nem csak regény készült róla, hanem filmsorozat is.

0: Például róla.
1: Fuck! Fuck!
0: Aztán róla.
2: Folyton marja böki, mint cicus, a blöki. Itt nincs elásva, még a csaszapár.
0: És nekem ő is nagy kedvencem volt.
3: Marcipán fiam, szirénák.
1: Értettem.
0: Marcipán, szirénáz, a zenei világból is ismerünk híres kutyákat a hazai zenei kedvencek közül.
4: Ennyi.

Van Ukrin Benedek bácsi és a Rebekája, valamint, ha már zenés kutyákról beszéltem. János, feltűnt neked, hogy csak hazai kedvenceket hoztam? Leszi, oké, meg Rintintin, oké. Kutyafülű aladár? Ő igen, ő jöhet. Kutyafülű aladár, igen. Kedves gazdik, kedves kutyák, a Best FM mellett, na most fogtok megőrülni.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
2: Szia, Kati! Hogy vagy?
3: Szia! Megyek dolgozni, de nagyon elegem van belőle.
2: Akkor miért nem tanulsz valami újat?
3: Á, én már öreg vagyok hozzá.
2: Dehogy vagy! A férjem is ezt mondta, aztán jelentkezett a Debreceni Szakképzési Centrumhoz, és szeptembertől új szakmát tanul.
3: Tényleg?
2: Bizony! Ráadásul a képzés teljesen ingyenes. Nézd meg a dsc.hu-t! Egy jó döntés ma, több lehetőség holnap!
4: A szemüveglencséd legyen vékonyabb, ne a pénztárcád. Gyere a Pupillába! Most 30% kedvezménnyel vásárolhatod meg Hoya vékonyított lencséidet. Pupilla Optika, Ótemető 14, pupillaoptika.hu.
5: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata, és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődik.

Ez a Best FM, Foul-lal és a Changes című dalával, és most mindjárt egy ritkán hallott dallal. Mondjuk a dalt, azt elég sűrűn játsszuk, csak nem az eredeti verziójában, mert azt kevesen tudják róla, hogy Whitney Houston egyik legnagyobb slágere, a Bodyguard betét dala, az bizony nem Whitney Houston saját dala volt, hanem a country királynője énekelte. És igen, szomorú hír, gyászol a country világ, ugyanis tegnap 80 éves korában elhunyt Dolly Parton. És hát tényleg nincs olyan, aki nem emlékezett volna meg róla. A világsztárok közül például Reese Witherspoont olvastam, Dr. Seuss-t, és meg annyi pályatársát, Nora Jones-t például, vagy Diana Krall-t, akik az emléke előtt tisztelegnek Dolly Partonnak. Dolly Parton minden idők legsikeresebb country énekesnője volt, aki több mint, most figyeljenek, 100 millió lemezt adott el, és 60 évig, még egyszer mondom, 60 évig folyamatosan rajta volt valamelyik zenei toplistán, nyilván a country listákon. Amikor azonban megkérdezték, hogy mire a legbüszkébb, soha a zenei karrierét említette, hanem azt a másfél millió könyvet, amint havonta postáz ingyen az alapítványa, mert ő karitatív lélek volt, és könyveket postázott rászorulóknak. Dolly Parton 80 éves korában hunyt el, és egészen sokáig a színpadon állt még 77-78 évesen is. A dal, amely most következik, a legnépszerűbb dala, mondom, mindenki Whitney Houstonnal azonosítja, de legalább most Dolly Partonra emlékezve jön egy részlet, eredetiben, az I Will Always Love You-ból.

0: It's my life, a Best FM-en Dr. Alban Dalát hallották. Na mennyi az annyi, kedves doktor úr? 69. Oh, egy hián 70. Dr. Alban, azaz Alban Nvapa, aki ma ünnepli a születésnapját, és hogy még kik, arról mindjárt beszél Morvai Szűcs Enikőnöknek a reggelt lezárván. De zárjuk azt még a torta sorsolás előtt Laci barátunk közlekedési információjával. Téglás, Alkotmány utca, Trafipax, Apafa, vasútállomás, Trafipax, ez kettő? Jól értelmezem? Remélem, igen. Na, köszi az infót, és Marika, neked meg köszi a visszajelzést. Azt írta, hogy hát Laci, Dolly Parton megemlékezéssel a mai napom meghatározó élménye volt. Már csak ezért megérte lejátszani. A dal sajnos szomorú aktualitását adta azt, hogy tegnap elhunyt a country királynője. Róla emlékeztük meg a Best FM-en. És kiket köszöntünk a születésnapján. A mai napon Enikő, szervusz!
1: Szia, Laci! Hát például Tótné Illit, aki a családja és a legközelebbi szerettei köszöntik. Egy csupa szív mindenki anyukája és mindenki nagymamája. Ebből adódóan, ugye szerintem mindenkinek egyértelmű, hogy mindenkire ő szokott főzni és sütni. Hát szeretnék most őt meglepni, hogy ne kelljen neki saját magának tortát készíteni. Az esély mindenféleképpen megvan rá. Pénzes Patrik a 7. születésnapját ünnepli, imádja a Legót, és hát most kezdi majd az első osztályt, úgyhogy sok sikert kívánunk neki a suliban. Fodor Lászlót a keresztanyukája, a 31-en egy autószerelő, nagyon jó lelkű, nagyon jó képű, és hát mindig vidám, hát remélem, hogy most is az vagy, Laci, hogy hallgatod a rádiót, mert hogy köszönt a Best FM. Győri Emesét a barátnője, 38 éve vagyunk barátnők, és átéltünk már nagyon sok örömet, nehézséget és változást, és ezek az események valahogy soha nem fogynak el. Hát ez így szokott általában lenni a barátnője köszönti. Bojt Lászlót pedig a felesége, 3 gyermeke, a 3 unokája, a család apraja, nagyja egy tortát szeretnének a férjének. Hallgatlak, Laci.
0: Hát, hogyha az a Bojt Laci, akire én gondolok, és minden reggel úgy kezdi, hogy jó reggelt, igen, és közlekedési információkkal lát el bennünket, akkor neki nagyon szurkolok.
1: Igen, és hát remélem azt is tudjuk, hogy ugye ő a humor felelős, hát mindig egy jó kis viccel szokta megajándékozni a családtagokat, meg egyébként úgy általában minket is nagyon szeretjük. Örök ifjú.
0: Ma reggel a kutyák világnapja alkalmából tőle kaptuk a kutyafülű aladárt, hogy ne feledkezzünk róla. Igen, egyre gondolok, vagy egyről beszélünk, szerintem igen.
1: Berg Dániel is ünnepel, 34 éves lett, Bodnár Lili pedig 5 éves a mai napon. Szűcs Lórántot sem felejtették el, a szülei, az ismerősei, a rokonai és a barátai. Egy szuper srác, 17 éves lett, Molnár Karola pedig a 4. ünnepli. Aztán ünnepel Marci, 37 éves lett, a családja köszönti, Dévai Bélát pedig Kata és Robi. Folytán Ferenc Nét sem felejtette el, a lánya Anikó, a veje Tibor és egy szendrága unokája Dominik egy kerek születésnapon, a 70-en köszöntjük. Kis Ilonát, lányai Betty és Gina pedig a 72-en. Veres János is ünnepel, és Szűcs Lóránt is itt van a Best FM torta sorsolása között, és hát meglátjuk, hogy ki fogja elvinni. Ha jól tudom, ugye az ország tortája a szilvafácska az, amit most el lehet vinni?
0: Igen, kettő van, ugye van a normál, meg a cukormentes, és valami a nyertes a szilvafácska, tehát 2026 cukormentes tortáját készíti el. De hogy a mai kié lesz? Már itt is van a vonal végén, remélhetőleg.
2: Jászberényi Mónika vagyok.
0: Jászberényi Mónika. Vagy hívjam inkább Morzsának.
2: Én vagyok, az igen.
0: Már hát Mónika és Morzsa.
2: Igen.
0: Akkor Mónika, magácska ma duplán ünnepel?
2: Kivel beszélek?
0: Kivel? Jaj, de nem szeretem ezt a kérdést. Inkább azt kérdezi, hogy miért beszélek azzal, akivel éppen beszélek?
2: Jaj, azért, mert születésnapomban, igen.
0: Ugye, hogy összeáll a kép? És azért mondtam, Mónika, ha már itt tegeződhetünk, hogy te duplán ünnepelsz ma, mert amellett, hogy ma van a születésnapod, még úgy is hívnak, hogy Morzsa. És mi van még ma? Kutyák világnapja.
2: Igen. Valóban.
0: Na akkor most már magyarázd meg nekem, hogy honnan van ez a Morzsa név.
2: Hát ez egy nagyon régi kerékpáros balesetnek az emlékére, amikor lemorzsolódtam gyakorlatilag a bicikliről 19 évesen, és akkor a kerékpáros társaimtól kaptam.
0: Nem erre gondoltuk, azt hittem, hogy valami nagyon nagy kutyabarát vagy, és a Morzsa név innen
2: származik. Kutyabarát vagyok, de ezért van.
0: Ha erre a balesetre ne emlékezzünk, viszont erre a mai beszélgetésre fogsz. A párod írja, hogy tavaly majdnem elfelejtettem, de most gondoskodnék róla, hogy ez örökre megmaradjon Mónikának. Meg fog, Mónika?
2: Meg.
0: Akkor köszönt téged Debrecen kedvenc rádiója. Szia, Fazekas Laci vagyok, a Monami kávézó és cukrászda cukormentes tortáját, a szilvafácska tortát nyerted ma, hiszen ez a...
2: Best of fun.
0: Legyen boldog és mosolygós a napot, kedves Morsa.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
0: Tegyük még valakinek mosolygóssá mai napját az információjáért cserében. Egy melons pizza az ajándéka Tatár Zsuzsának.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: És akkor indul a szerda délelőtt.

Deep Is Your Love, Calvin Harris, aztán Stinger, a Fragile. Lajos közben befutott egy trafi infóval, még mindig ott van a 35-ös számú főúton, Böszörményi Zelemér környékén a Trafipax. Lajos, köszönjük, utólag is boldog névnapot neked. Tegnap ünnepeltek a Lajosok, ma az Izsók, a főnévnaposok, és érkezik dr. Vére.

0: De ez már csak a szerda délelőttben. További szép napot, Debrecen!
1: Egyre nagyobb szükség van korszerű növényvédelmi tudásra. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok. Kapibara neveket keres a Zoo Debrecen. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Az aszály, a hőség és a szélsőséges időjárás a növényeket is egyre nagyobb kihívás elé állítja. Éppen ezért a Debreceni Egyetem is a korszerű növényvédelmi ismeretek fontosságára hívja fel a figyelmet. A tartósan extrém körülmények gyengíthetik a növények természetes védekező képességét, így könnyebben megjelenhetnek különböző betegségek és kártevők. A változó körülmények miatt ezért egyre fontosabb a megelőzés, a rendszeres megfigyelés és a pontos előrejelzés. A Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kara ősztől növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzést is indít, amelyre augusztus 28-áig lehet jelentkezni, közölte rádiónkkal az egyetem. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
3: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasaltutak, az úgynevezett Via Ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
1: Barka, pampa, macsa vagy tofu, kapibara neveket keresnek a Zoo Debrecenben. Az állatkert a közösségi oldalán 3 külön szavazást is indított, így a követők reakciókkal segíthetnek nevet választani a kis rágcsálóknak. A lány kapibara például a Nala, Nia, Frida vagy Esmeralda közül várja leendő nevét. A szavazás első körében reakciókkal lehet voksolni, a két legtöbb szavazatot kapó név közül pedig a látogatók választják ki a véglegest, augusztus 28-án az állatkertek éjszakáján. A vízi disznók az elmúlt években igazi divatjelenséggé váltak, és a debreceni gyerekek körében is népszerűek, így az állatkert arra számít, a névadásra is sokan leadják majd a voksukat. Kettős fronti hatás várható, elszórtan akár zápor is érkezhet. Legtöbb 25 fok lesz ma Debrecenben, enyhén tehát felfrissülhet a levegő. Ez az állapot viszont nem tart sokáig, holnap már 28, pénteken akár 34 fok is lehet.
2: Debrecen zenei kedvencei változatosan.
4: Munka közben is.
2: A Best FM-en. A Best FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Augusztus 28-29. Vár a Trackwood Európa Bajnoki Drift Fesztivál. Gyere és ünnepelj velünk az idén 30 éves Rabócsi ringen, a Trackwood 15. születésnapján. Európa legbrutálisabb driftpilótái, éjszakai döntők, füstfelhő és egy hatalmas szülinapi parti vár rád Máriapócson. Augusztus 28-29. 14 év alatt a belépés ingyenes. Jegyek drifting.hu.
3: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
4: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád!
3: A sztár fellépők között ott van Rózsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, T-Deni, s még sorolhatnák! Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte!
4: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián! Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán!

Balázs Fecó dala után is itt vagyunk a szerda délelőttben a 104.6-on. Szinte hihetetlen, hogy az utolsó augusztusi hetünk van, és ennyire gyorsan eltelt a nyár. Ettől függetlenül egyébként az időjárásunkban ez annyira nem fog megmutatkozni. Legalábbis még szeptemberben is jó időre kell készülni, és bátran tudunk szervezni szabadtéri programokat. Crash Adam szerkezik, a folytatásban én pedig Morvai Szűcsenikő vagyok. Töltsük együtt a következő 4 órát.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kohos, nem hagyja, hogy az események magukkal sodorják, hanem tevékeny részese és akarója jövője formálásának. Fontos, hogy előnyös kapcsolatokra tegyen szert. Mika szerencsés üzletet köthet, átmenetileg anyagi kockázatot is vállalhat, hamarosan a vártnál nagyobb bevételre számíthat. Ikrek, rugalmasnak kell lennie, a változó világhoz alkalmazkodni kell, de az észszerűtlen kockázatokat kerülj el. Rák, erősen él önben a vágy, hogy szerethessen és viszont szeressék. A csillagok szerint jó esélye van a pozitív változásra. Oroszlán, a munkahelyén pozíció harc dúl, ha rosszul helyezkedik, elüthetik önt jól fizető feladatoktól. Szűz, ma kedvet érez ahhoz, hogy próbára tegye párja türelmét, a surlódásmentes együttélésre vágyik, nem legesse folyton a múlt hibáit. Mérleg, kedvesének pénzügyi gondjai mellett apró titkai is vannak, amelyeket jobb lenne nem észrevenni, ha mégis felébred önben a féltékenység, előbb szerezzen bizonyítékot. Skorpió, feszült percek, indulatos kifakadások várhatók, nehezen fogadja el, hogy akad olyan ember a környezetében, akinek az okoz örömet, hogy keresztbe tehet önnek. Nyilas, gyermekének egészségügyi problémája adódhat, de aggódnia nem kell, mert a segítség időben érkezik. Bak, valaki mélyen felkavarja az érzéseit, de attól nagyon fél, hogy veszélyes útra lép, nem akarja megégetni magát. Vízöntő, ma rutin feladatokat kell megoldania, nincsenek az egzisztenciáját alapvetően meghatározó feladatai, kedvére elmélyedhet terveiben és érzelemvilágában. Alak, bármennyire is elfáradt, kimerül, mindig képes a megújulásra és az újrakezdésre, egy fontos cél eléréséért a legjobb formájába képes lendülni.

Sziasztok, és Little Mix közöse után is itt vagyunk a Best FM-en a 104.6-on augusztus 26-án, vagyis hivatalosan is beléptünk a nyár utolsó napjaiba. Még javában lehet strandolni, fagyizni, kiülni este a teraszra, de közben már ott motoszkálhat a fejünkben, hogy mindjárt itt a szeptember. Mert bizony lassan előkerülnek az iskolatáskák, újra megtelnek a naptárak, és a reggelek is egy kicsit más hangulatúak lesznek majd. De ne siessünk ennyire előre, használjuk ki azt a pár napot, ami még maradt a nyárból. Menjünk ki a szabadba, sétáljunk, egy utolsó strand, legyen egy utolsó kerti sütögetés, legalábbis amit így a nyári szünetben megtölthetünk. Nyári koncertek, szabadtéri programok, spontán egy napos kiruccanás, persze, hogyha meg lehet ezt tenni, vagy meg lehet ezt nyilván engedni magunknak. Készítsünk egy nyár 2026-os fotóalbumot, szerintem egyébként a tinik azért vevők erre, azért, hogy a szeptember másképp induljon, hogy tényleg csináljunk olyan fotókat, amik új élmények voltak ebben a nyári szünetben. És nem feltétlen kellenek hatalmas nagy dolgoknak lenni. Már csak, hogyha volt egy jó esténk, vagy töltöttünk együtt időt a barátokkal, és erről készült egy fotó, szerintem ez is nagyon-nagyon jó emlék, tehát nem kell tényleg kifejezetten kimagasló élményekkel kell megtölteni, hogy mondjuk 50 fesztiválon voltunk, és 3 helyen voltunk nyaralni, mert nem feltétlen ettől lesz teljesen kiteljesedő a nyári szünet, vagy egy jó emlék, jó emlék. Szóval mindenkinek mást jelent az, hogy mit tartogatott a nyár, és mitől volt jó. Érdemes, lehet ezt megcsinálni, már csak így emlékként is.

06 30 33 104, ide várom az útinformációkat, és ide jöttek most az üzenetek is az utolsó nyári hétvégével kapcsolatban. Ugye említettem, hogy érdemes lehet még kihasználni nyári strandolás, nyári fagyizás, kerti sütögetés, stb. És többen is jelezték nekem, például Laciék írták, hogy nálunk családi grill party lesz, nem terveztünk semmi nagyot, csak jó lenne még egy estét együtt tölteni a kertben. Szofi írta nekem, hogy ő a barátnőivel tart egy utolsó nyári csajos estét, koktél, zene, beszélgetés, aztán meglátjuk, hogy meddig bírjuk. Robiék pedig kirándulni mennek, mert egész nyáron halogatták, most már tényleg nincs kifogás így az utolsó hétvégén. Béla pedig azt írta, hogy semmit nem tervezek, végre alszom, ameddig akarok, rendelek valami finomat, és élvezem az utolsó nyugodt hétvégét, aztán pedig indul a suli kezdés. Hát igen, na, vannak azért itt tervek bőven mindenkinek. Jó kikapcsolódást, jó pihenést az utolsó napokra. Az Anti Fitness Klub érkezik a folytatásban. Tudom,

0: mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Alma szüret előtt állnak a derecskei ültetvények, lakat alatt a rezes banda, újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Alma szüret előtt állnak a derecskei ültetvények, ahol évente akár 18 millió almát is betakarítanak. Az idei mennyiséget azonban egyelőre nem lehet pontosan megbecsülni. Ebben a tavaszi fagyok mellett a nyári szárazság is szerepet játszhat. A térségben jelentős az almatermesztés, az egyik nagyobb derecskei gazdaságban 107 hektáron. Mintegy 200 ezer gyümölcsfát is gondoznak. A termelők itt most azt figyelik, hogyan viselték a gyümölcsösök az időjárás viszontagságát. Tavaly például országos viszonylatban rendkívül kevés alma termett. A Fruitweb szerint a 2025-ös termés mindössze 160-170 ezer tonna volt. Lakat alatt a rezes banda több millió forint értékben lopott rezet és szerszámokat egy debreceni telephelyről. Egy öttagú banda, akiket a rendőrök elfogtak. Információik szerint a társaság május óta több alkalommal különböző autókkal tért vissza a telephelyhez. Legutóbb azonban a biztonsági őrök megzavarták őket. A rendőrök három férfit még a helyszínen elfogtak, társaikat pedig rövid időn belül azonosították, és a napokban őket is elfogták. A nyomozás során az is derült, hogy egyikük egy forgalomból kivont autóra egy másik jármű rendszámát szerelte fel, ezért neki egyedi azonosító jellel visszaélés miatt is felelnie kell. Az öt férfit őrizetbe vették, a bíróság elrendelte a letartóztatásukat. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a sertéstartókat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus jelenléte a vaddisznó állományban. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a Nébih elnökétől.
3: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni, az egyik az a alomszalmának a bevitele a telepre, másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspest is vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, a házi sertésnek megakadályozza. Emellett természetesen az alapvető járványügyi intézkedéseket is be kell tartani.
2: Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, a boltokban kapható hatóságilag ellenőrzött magyar sertéshús és húskészítmények pedig biztonságosan fogyaszthatók. Mától több felhő lesz az égen, és akár elvétve már frissítő zápor, zivatar is jöhet. A hőmérsékleti értékek is alacsonyabban tetőznek. 25 fok lehet a legtöbb ma az előrejelzések szerint. Holnaptól pedig ismét felmelegedés jön. Péntekig elérhetjük a 34 fokot, éjszakára pedig 18 fokig hűlhet le a levegő.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
4: civisbeton.hu
3: A megbízható alap.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogassa hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
6: Szia, Kati! Hogy vagy?
7: Szia, megyek dolgozni, de nagyon elegem van belőle.
6: Akkor miért nem tanulsz valami újat?
7: Á, én már öreg vagyok hozzá.
6: Dehogy vagy? A férjem is ezt mondta, aztán jelentkezett a Debreceni Szakképzési Centrumhoz, és szeptembertől új szakmát tanul.
7: Tényleg?
6: Bizony. Ráadásul a képzés teljesen ingyenes. Nézd meg a dsc.hu-t. Egy jó döntés ma, több lehetőség holnap.

Debrecen zenei kedvenceit a szerda délelőttben, és hát mindjárt itt a szeptember, ugye? Ilyenkor nagyon sok családnál előkerül a lista, ugye iskolatáskattól tartó füzetek, tornazsák, ruhák, cipő, és hát sajnos bizony van, ahol ezeknek a beszerzése komoly segítséget jelentene. De lehet, hogy nekünk is van otthon olyan dolog, amire már nincs szükségünk, másnak viszont hatalmas segítség lehet. Tehát én azt gondolom, hogy amikor elkezdjük így elővenni az őszi-téli dolgokat, az iskolacuccokat, akkor mindenféleképpen nézzünk körül, hogy van egy régi, de még teljesen jó állapotú iskolatáska, megmaradt tavalyi füzetek, tolltartók, írószerek, kinőtt gyerekruhák, de még mondjuk szép és hordható.

fog jönni. Szerintem nagyon sok mindenkinél van otthon, amit csak így foglalja a helyet, de egy rászoruló családnak még nagyon jól jöhet. Táska, ruha, tanszer, tényleg bármi. Adni jó, és segíteni mindig öröm.

0: Ezt a Debrecen itt a 104.6-on és a zenei kedvencek egymás után, és ugye Lacival még 10 óra előtt említettük, meg ő is beszélt a reggelben arról, hogy augusztus 26-a az minden évben a kutyák világnapja. Ilyenkor ugye azokat a négylábú társainkat ünnepeljük, akik sokszor egyetlen egy szó nélkül is pontosan tudják, hogyha baj van. Akik örülnek nekünk akkor is, amikor mi éppen nem tudunk igazán örülni saját magunknak. De gondoljunk bele abba egyébként, hogy a kutyák világnapja nem csak arról szól, hogy megsimogatjuk a saját kutyánkat, vagy megosztunk róla egy cuki képet, hanem arról, hogy egy pillanatra belegondolunk, mit jelent egy kutyának hozzánk tartozni. Ő az az igazi társ, ugye? A legjobb barátja az embernek a kutya, ugye általában ezt szokták mondani. Ők ugye nem tudják megfogalmazni, hogyha fél vagy fáj valami ők, ha magányosak, vagy ha egyszerűen csak több figyelemre lenne szükségük. Mi viszont megtanulhatjuk észrevenni ezeket a jeleket, megismerhetjük őket. Figyeljünk rájuk az utcán is, azokra a kutyusokra, akiknek nincs tulajdonosuk. Nem minden kutya szeret egyébként idegeneket üdvözölni, és nem minden kutya örül annak, hogyha megsimogatják. De mindenféleképpen fontos, hogy kérdezzünk, mielőtt közeledünk. Tanítsuk meg a gyerekeknek is, hogy az állat határait ugyanúgy tiszteletben kell tartani, mint egy ember határait. És gondoljunk arra, hogy egy kutya egész élete hozzánk képest nagyon rövid. Nekünk néhány év, nekik szinte az egész világ. Ezért minden séta, minden közös játék, minden simogatás és minden együtt töltött idő számít. És nagyon fontos, hogyha valaki most készül örökbe fogadni, vagy vásárolni, akkor ne csak azt kérdezze meg, hogy melyik kutya tetszik nekem, hanem az egyik legfontosabb, sőt, a legfontosabb kérdés, hogy milyen életet tudok neki biztosítani. Mert nem játéknak vesszük, nem egy divatos kiegészítőnek, hanem egy életre számít ránk. Ma tehát ne csak ünnepeljük a kutyákat, hanem figyeljünk rájuk jobban. Hallgassuk meg azt is, amit nem tudnak elmondani. És a legfontosabb, hogy adjunk vissza nekik abból a feltétel nélküli szeretetből, amit olyan sokszor adnak nekünk. Úgyhogy ma a négylábú kedvenceinket ünnepeljük, és azokat az embereket is, akik nap mint nap vigyáznak rájuk.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Takács Nikolás dala közben már kaptam egy pár üzenetet azzal kapcsolatban, hogy lehet-e már kérni a dalokat a déli kívánság műsorba. És na, már jöhetnek a 3933-1046-os SMS és Viber számunkra, de csöröghetnek is 500-540. De még mielőtt azért indítanánk a déli kívánság műsort, sorsolok egy házassági fordulóst vagy egy névnapost, akik a Melans cukrászdában tudják eltölteni a ma délutánt. Úgyhogy nézzük is! Szakár Rózsa és Rású Attila 47. házassági fordulójukat ünneplik. Egyébként Rózsa volt, aki nevezte a férjét Attilát. Sok-sok szeretettel és boldogságot kívánok magunknak. Mi is ezt kívánjuk nektek. A Melans cukrászda nyereményét átvehetitek majd a Laktanya utcán. Két főre szól. Természetesen sütemény, kávé, cappuccino, üdítő, amit szeretnétek fogyasztani. És a Best FM további sok-sok boldog, hosszú éveket kíván még nektek.

0: hangjai változatosan.
1: A Best FM-en.
0: Munka közben is.
2: Tanszereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. Kozák Luca képviseli Debrecent a budapesti atlétikai világdöntőn. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Tanszereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A közelgő iskola kezdés előtt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma több gyermekek által használt tanszert is megvizsgált. A szakemberek gyurmákat, zsírkrétákat, műanyagtól tartókat, valamint ceruza és tolvék díszítőket ellenőriztek, és adataik szerint mindegyik vizsgált termék megfelelt a biztonsági előírásoknak. A laboratóriumban egyebek mellett azt nézték, hogy a termékek tartalmaznak-e egészségre káros anyagokat, például nehéz fémeket. A tanszervásárlási láz a napokban Debrecenben is elkezdődhet. A városban több mint 19 ezer diák kezdi meg a 2026-27-es tanévet a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekménytípus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat. Azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
3: A rendőrség megvizsgált ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban meg vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefon, tudatosnak kell lenni, és fel kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
2: Kozák Luca is ott lesz a budapesti atlétikai világdöntőn. A debreceniek egyik legismertebb sportolója 100 méteres gátfutásban áll rajthoz szeptember 11-e és 13-a között a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A magyar színeket 6 egyéni versenyző, valamint 2 vegyes váltó képviseli. Kozák Luca mellett Halász Bence, Molnár Attila, Enyingi Patrik, Takács Boglárka és Mátó Sára is indul a rangos eseményen. A világdöntő őt először rendezik meg Budapesten, így a magyar atléták hazai közönség előtt versenyezhetnek a világ legjobbjai között. Mától több felhő lesz az égen, és akár elvétve már frissítő zápor, zivatar is jöhet. A hőmérsékleti értékek is alacsonyabban tetőznek. 25 fok lehet a legtöbb ma az előrejelzések szerint. Holnaptól pedig ismét felmelegedés jön. Péntekig elérhetjük a 34 fokot, éjszakára pedig 18 fokig hűlhet le a levegő.
1: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festéker.hu
4: Debrecen.
5: Pozíció
4: 104,3.

0: Green Day-dal közben már csörgött is az 500-540, úgyhogy megtudjuk, hogy mivel megyünk tovább a folytatásban. Halló, halló, Best FM!
1: Ja, szeretnék kérni egy zenét, Tibi vagyok, hangcsapkától szeretnék kérni, hogy ez az a ház. Mindenkinek, aki szereti, megteszik. Már ledolgoztam a mai napot
0: is. Akkor neked lényegében jöhet is a pihenés. Halló, halló!
1: Köszöntöm, szia, szia!
2: Itt lakom,

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

Tibi dala közben kaptam egy üzenetet Ágitól, aki éppen zöldséges szószt készít, és nagyon szeretné meghallgatni az ő kedvencét is, úgyhogy már is ezt játszom. Aztán jön majd Dash, Youngfly és Azaria kettőse. Ez lesz a Pannonia, Nóri, Robi és Réka kérésére is. Brian Adams sem marad ki, mindjárt ezt játszom Palika választására. Ez a déli kívánság műsor, folyamatosan jöhetnek a kérések, hiszen én 2 óráig vagyok itt. 500-540.

0: zenét szólt már?
1: És te, üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et. 500-540.
2: Egyre nagyobb szükség van korszerű növényvédelmi tudásra. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok. Kapibara neveket keres a Zoo Debrecen. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Az aszály, a hőség és a szélsőséges időjárás a növényeket is egyre nagyobb kihívás elé állítja. Éppen ezért a Debreceni Egyetem is a korszerű növényvédelmi ismeretek fontosságára hívja fel a figyelmet. A tartósan extrém körülmények gyengíthetik a növények természetes védekező képességét, így könnyebben megjelenhetnek különböző betegségek és kártevők. A változó körülmények miatt ezért egyre fontosabb a megelőzés, a rendszeres megfigyelés és a pontos előrejelzés. A Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kara ősztől növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzést is indít, amelyre augusztus 28-áig lehet jelentkezni, közölte rádiónkkal az egyetem. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
3: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasaltutak, az úgynevezett Via Ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
2: Barka, pampa, macsa vagy tofu, kapibara neveket keresnek a Zoo Debrecenben. Az állatkert a közösségi oldalán 3 külön szavazást is indított, így a követők reakciókkal segíthetnek nevet választani a kis rágcsálóknak. A lány kapibara például a Nala, Nia, Frida vagy Esmeralda közül várja leendő nevét. A szavazás első körében reakciókkal lehet voksolni, a két legtöbb szavazatot kapó név közül pedig a látogatók választják ki a véglegest, augusztus 28-án az állatkertek éjszakáján. A vízi disznók az elmúlt években igazi divat jelenséggé váltak, és a debreceni gyerekek körében is népszerűek, így az állatkert arra számít, a névadásra is sokan leadják majd a voksukat. Kettős fronti hatás várható, elszórtan akár zápor is érkezhet. Legtöbb 25 fok lesz ma Debrecenben, enyhén tehát felfrissülhet a levegő. Ez az állapot viszont nem tart sokáig, holnap már 28, pénteken akár 34 fok is lehet.
0: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
1: Ön kérte már kedvencét?
0: Hívja az 500-541-et.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: Halló, halló, Best FM Rádió kívánságműsor.
1: Jó napot kívánok! Anikónak szeretnék küldeni az Olga kertbe. Valami jó zenét is rátok bíznánk. Pörgőset csinálj már neki, hogy érezzék már jól magukat.
0: A rajtam semmiféleképpen nem múlik a dolog. Érkezik.

0: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Na most éljenek. A klasszikusai után az én zeném. Őszinten fire, oké? Okay? Nagyon ütős lesz. Na, kicsit más, ugye?
2: Az biztos, egész más.
1: Ugye? És most ne ígyon, nem felelek.
2: Nézd.
1: Nézd. Nem felelek, magamért se. Beindultam.
0: Egy filmzene most.
3: A Betétdalai.

30-as 9-33-104 Ankara dala közben írt nekem Robi, hogy szeretne a barátnőjének egy dalt meglepni őt, ugyanis a munkában ma nagyon rossz kedvel indult, és szeretné, hogyha most legalább egy kis plusz energiát tudnánk neki adni. A maradok érkezik már is a Honey Beast-től, és kitartást akkor ebben.

Pitbull és Chris Brown közöse után, hát ennyi volt már a kívánság műsor. 4 órán keresztül szóltak a kedvencek, 2 órán keresztül pedig a hallgatóink voltak a zenei szerkesztők. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, jó volt ez a délután. Vigyázzanak magukra, legyenek óvatosak az úton, vezessenek körültekintően. Szuper délután mindenkinek, ez a Best FM itt a 104.6-on, én pedig Morvai Szűcsenikő vagyok.

0: Reklámzenék a munkalendületéhez.
1: A munkalendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója.
2: Almaszüret előtt állnak a derecskei ültetvények, lakat alatt a rezes banda, újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Almaszüret előtt állnak a derecskei ültetvények, ahol évente akár 18 millió almát is betakarítanak. Az idei mennyiséget azonban egyelőre nem lehet pontosan megbecsülni. Ebben a tavaszi fagyok mellett a nyári szárazság is szerepet játszhat. A térségben jelentős az almatermesztés, az egyik nagyobb derecskei gazdaságban 107 hektáron. Mintegy 200 ezer gyümölcsfát is gondoznak. A termelők itt most azt figyelik, hogyan viselték a gyümölcsösök az időjárás viszontagságát. Tavaly például országos viszonylatban rendkívül kevés alma termett. A Fruit Web szerint a 2025-ös termés mindössze 160-170 ezer tonna volt. Lakat alatt a rezes banda több millió forint értékben lopott rezet és szerszámokat egy debreceni telephelyről. Egy 5 tagú banda, akiket a rendőrök elfogtak. Információik szerint a társaság május óta több alkalommal különböző autókkal tért vissza a telephelyhez. Legutóbb azonban a biztonsági őrök megzavarták őket. A rendőrök 3 férfit még a helyszínen elfogtak, társaikat pedig rövid időn belül azonosították, és a napokban őket is elfogták. A nyomozás során az is kiderült, hogy egyikük egy forgalomból kivont autóra egy másik jármű rendszámát szerelte fel, ezért neki egyedi azonosító jellel visszaélés miatt is felelnie kell. Az 5 férfit őrizetbe vették, a bíróság elrendelte a letartóztatásukat. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a sertéstartókat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus jelenléte a vaddisznó állományban. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a NÉBIH elnökétől.
3: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni, az egyik az a alomszalmának a bevitele a telepre, másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspest is vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, a házi sertésnek megakadályozza. Emellett természetesen az alapvető járványügyi intézkedéseket is be kell tartani.
2: Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, a boltokban kapható hatóságilag ellenőrzött magyar sertéshús és húskészítmények pedig biztonságosan fogyaszthatók. Mától több felhő lesz az égen, és akár elvétve már frissítő zápor, zivatar is jöhet. A hőmérsékleti értékek is alacsonyabban tetőznek. 25 fok lehet a legtöbb ma az előrejelzések szerint, holnaptól pedig ismét felmelegedés jön. Péntekig elérhetjük a 34 fokot, éjszakára pedig 18 fokig hűlhet le a levegő.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetés élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
2: Nyáron a legjobb élmények a Tubatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tubatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
4: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
5: civisbeton.hu.
4: A megbízható alap.
6: Bulizni várjuk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
7: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád.
6: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni, s még sorolhatnánk. Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
7: Találkozzunk a Szabadság Festen, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadság Fest Facebook oldalán.

0: rap csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké rap csorog a véremben.
1: A debreceniek zenei ízlésének. Itt az egyik aktuális kedvenc. Best FM a 104.6-on.

0: tanszereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. Kozák Luca képviseli Debrecent a budapesti atlétikai világdöntőn. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Tanszereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A közelgő iskola kezdés előtt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma több gyermekek által használt tanszert is megvizsgált. A szakemberek gyurmákat, zsírkrétákat, műanyagtól tartókat, valamint ceruza és tolvék díszítőket ellenőriztek, és adataik szerint mindegyik vizsgált termék megfelelt a biztonsági előírásoknak. A laboratóriumban egyebek mellett azt nézték, hogy a termékek tartalmaznak-e egészségre káros anyagokat, például nehéz fémeket. A tanszervásárlási láz a napokban Debrecenben is elkezdődhet. A városban több mint 19 ezer diák kezdi meg a 2026-27-es tanévet a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekménytípus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat. Azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK megelőzési osztályának vezetője.
2: A rendőrség megvizsgált ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és fel kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
0: Kozák Luca is ott lesz a budapesti atlétikai világdöntőn. A debreceniek egyik legismertebb sportolója 100 méteres gátfutásban áll rajthoz szeptember 11-e és 13-a között a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A magyar színeket 6 egyéni versenyző, valamint 2 vegyes váltó képviseli. Kozák Luca mellett Halász Bence, Molnár Attila, Enyingi Patrik, Takács Boglárka és Mátós Ára is indul a rangos eseményen. A világdöntő először rendezik meg Budapesten, így a magyar atléták hazai közönség előtt versenyezhetnek a világ legjobbjai között. Mától több felhő lesz az égen, és akár elvétve már frissítő zápor, zivatar is jöhet. A hőmérsékleti értékek is alacsonyabban tetőznek, 25 fok lehet a legtöbb ma az előrejelzések szerint, holnaptól pedig ismét felmelegedés jön, péntekig elérhetjük a 34 fokot, éjszakára pedig 18 fokig hűlhet le a levegő.
3: Köszönjük szépen a híreket, a Bestet hallgatják a 104.6-on, Hello Debrecen, 3 óra elmúlt, beléptünk a mai munkaidő hajrájába. Reméljük, hogy hosszabbítás nem lesz senkinél. Ezt a picit, ami még hátra van, együtt lehozzuk. Jönnek a legjobb zenék. Itt van Camaro és a Farm Like You. A hírek

0: online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Hova mész? Hova futsz?

0: Ez a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és hát fél szemmel, fél füllel ott vagyunk az utakon. Két szokásos helyről jelentettek trafit a hallgatóink, mérnek Debrecenen belül a Leiningen utcán, Debrecenen kívül pedig a 471-esen Debrecen és Sámson között a Debrecen felé vezető oldalon Sziki Gyakornál van ellenőrzés. Ugye tudják, autóval célba érni nagyon jó, éppen egészségesen büntetés nélkül odaérni meg még jobb.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Közben pedig itt a 104.6-on egy új kedvencünk szól, Olivia Dean dala, a So Easy.

0: üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled
0: a Best FM.
1: Just stop your crying, it's a sign of the times.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
2: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogassa hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
4: Augusztus 28-29. Vár a Trackwood Európa Bajnoki Drift Fesztivál. Gyere és ünnepelj velünk az idén 30 éves Rabócsi ringen. A Trackwood 15. születésnapján. Európa legbrutálisabb driftpilótái, éjszakai döntők, füstfelhő és egy hatalmas szülinapi parti vár rád Máriapócson. Augusztus 28-29. 14 év alatt a belépés ingyenes. Jegyek drifting.hu.

hallgatják. Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és hát azt hiszem, hogy a környéken lakóknak ez fontos lesz. Hamarosan közmeghallgatást tartanak Debrecenben. A téma a dél-koreai EcoPro katódgyár egységes környezethasználati engedélyének módosítása lesz. Tehát ehhez lehet hozzászólni, föltenni a kérdéseket, elmondani az ötleteket. Magát a közmeghallgatást szeptember 7-én, hétfőn 16 órától tartják majd a Kölcsei Központban. Tehát az EcoPro egységes környezethasználati engedélyének módosításával kapcsolatos közmeghallgatást szeptember 7-én, hétfőn délután 4-től tartják a Kölcsei Központban. Mi pedig most közösen meghallgatjuk Ellie Goulding dalát, ez a Love Me Like You Do.

2-1.

Podcastet hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és hát kicsit már a hazaúthoz akarok segítséget nyújtani önöknek. Este 6-ig rövidebb útvonalon jár a 34-es és a 34A busz. Ennek az oka, hogy Józsán a Rózsavölgy utcán közmépítési munkákat végeznek. Ez azt jelenti, hogy a 34-es és a 34A most nem érinti az Elek utca 147, a Rózsavölgy utca 175 és a Rózsavölgy utca 133 elnevezésű megállóhelyeket. Tehát ott szoktak le és felszállni, akkor ezt most nem fogják tudni megtenni. Egyébként én minden közlekedési infónak örülök, amit önök küldenek nekünk. A 3933-1046-ra tudnak írni, az 500-540-en pedig hívhatnak. És útközben is csak a Best FM, igazi klasszikus jön, Phil Collins és az In the Air Tonight.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja, egy olyan szöveg.

0: Team Impala, Mr. Dracula.
1: Egyre nagyobb szükség van korszerű növényvédelmi tudásra. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok. Kapibara neveket keres a Zoo Debrecen. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Az aszály, a hőség és a szélsőséges időjárás a növényeket is egyre nagyobb kihívás elé állítja. Éppen ezért a Debreceni Egyetem is a korszerű növényvédelmi ismeretek fontosságára hívja fel a figyelmet. A tartósan extrém körülmények gyengíthetik a növények természetes védekező képességét, így könnyebben megjelenhetnek különböző betegségek és kártevők. A változó körülmények miatt ezért egyre fontosabb a megelőzés, a rendszeres megfigyelés és a pontos előrejelzés. A Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszer, tudományi és környezetgazdálkodási kara ősztől növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzést is indít, amelyre augusztus 28-áig lehet jelentkezni, közölte rádiónkkal az egyetem. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
3: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasalt utak, az úgynevezett Via Ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
1: Barka, pampa, macsa vagy tofu, kapibara neveket keresnek a Zoo Debrecenben. Az állatkert a közösségi oldalán 3 külön szavazást is indított, így a követők reakciókkal segíthetnek nevet választani a kis rágcsálóknak. A lány kapibara például a Nala, Nia, Frida vagy Esmeralda közül várja leendő nevét. A szavazás első körében reakciókkal lehet voksolni, a két legtöbb szavazatot kapó név közül pedig a látogatók választják ki a véglegest. Augusztus 28-án az állatkertek éjszakáján. A vízi disznók az elmúlt években igazi divat jelenséggé váltak, és a debreceni gyerekek körében is népszerűek, így az állatkert arra számít, a névadásra is sokan leadják majd a voksukat. Kettős fronti hatás várható, elszórtan akár zápor is érkezhet. Legtöbb 25 fok lesz ma Debrecenben, enyhén tehát felfrissülhet a levegő. Ez az állapot viszont nem tart sokáig, holnap már 28, pénteken akár 34 fok is lehet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
0: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best FM a 104.6-on, 4 elmúlt, most már nagyon délután van, most már csak akkor dolgozzanak, hogyha feltétlenül muszáj, egyébként pedig jó utat hazafelé. A délutáni csúcsforgalmat Stinggel, Pitbullal, a Hooligans-szel, a Huntix-szel, a Tankcsapdával, és még sok más előadóval fogjuk átvészelni. Kezdetnek pedig, amit ígértem, a Tame Impala és a Dracula.
4: A hírek

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Többé az sem érdekel, ha ki vagyok rúgva. Eleget ittam, és most már be vagyok rúgva.

0: ez itt a Best FM a 104.6-on. Tudom, hogy sietnek hazafelé, de azért csak ügyesen, okosan. Azt mondják a hallgatóink, hogy működik a Trafibox a Szabó Kálmán utcán, köszönjük. Illetve a Kassai úton, a Hódosnál is mérnek a rendőrök. Vigyázzanak magukra!
1: Jó utat kíván a Best FM!
0: A Best FM! 5 órától pedig lesz egy saját rádiójuk, ugye tudják, 5 órától az történik a Best FM-en, amit csak szeretnének. Nem sokára kezdődik a kívánság műsor, sőt, hogy még izgalmasabb legyen a dolog, ahogy szoktuk, a dalkérők között majd sorsolunk egy páros belépőt is a Loki pénteki meccsére. Ugye itthon játszunk megint az NB1-ben, az MTK-t fogadjuk péntek este 8 órától. A dalkérők közül valaki a Best FM vendégeként mehet majd szurkolni. Szóval kérjenek dalokat, igen, akár már is 500-540, ide lehet csörögni, hívjanak minél hamarabb. És jön is egy nagy kívánságbűsor kedvenc nem sokára, a Huntrix és a Golden.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
3: Kia. Movement that inspires.
4: Mit kínál a Maxilár?
5: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópálya matricát, Lottáknak üzemanyagkártyát.
4: Minden útjához a megbízható társ, a Maxilár töltőállomás.
6: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
7: Szia, Kati! Hogy vagy?
8: Szia! Megyek dolgozni, de nagyon elegem van belőle.
7: Akkor miért nem tanulsz valami újat?
8: Á, én már öreg vagyok hozzá.
7: Dehogy vagy! A férjem is ezt mondta, aztán jelentkezett a Debreceni Szakképzési Centrumhoz, és szeptembertől új szakmát tanul.
8: Tényleg?
7: Bizony! Ráadásul a képzés teljesen ingyenes. Nézd meg a dsc.hu-t! Egy jó döntés ma, több lehetőség holnap.
9: Autodrom önkiszolgáló mosó, Maxi Habbal, Szoboszlói út vége.

0: ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, ma is hazakísérjük önöket. Azt ír a Norbi, hogy ő személy szerint már nem látott trafit a 471-esen, Debrecen és Sámson között a Sziki gyakornál. Könnyen lehet, hogy ez a trafi költözött át egy másik helyre, mert hogy a 4-esen Pallagnál viszont ellenőrzés van, ami viszont még mindig aktuális, hogy a Szabó Kálmán utcai trafibox az vígan fényképezget továbbra is.
1: Jó utat kíván a Best FM.
2: A Best FM.
0: Szigligeti utcaiak, figyelem! Pénteken vízhiány lesz azon a környéken, ugyanis a gerincvezeték rekonstrukciós munkáit végzik majd pénteken reggel 8 és délután 2 között. Úgyhogy vízhiányra kell számítani ebben az időszakban a Szigligeti utca 3 és 21 szám között, illetve a másik oldalon a Szigligeti utca 4 és 36 szám között, és lehet vízhiány a Kassai út 50 és 54 szám közötti részen is. A környéken élőktől, dolgozóktól megértést és türelmet kérnek. Tehát ez pénteken reggel 8 és délután 2 között. Itt és most, 5-től 7-ig pedig kívánságműsor. Ha dalt kérnek, Loki egyet is nyerhetnek, ahogy szoktuk. Én az önök helyében már csörögnék, 500-540, kérjék a kedvenc dalaikat. És közben, piál a föld, itt a USA for Africa, és a We Are the World.

Ez a Best FM a 104-on, Sting és az Englishman in New York. Na New Yorkból gyorsan vissza ide Debrecenbe, ugye már egy fél mondattal említettük itt a pénteki Loki meccset, az NB1-ben megint itthon játszik a csapat, az MTK-t fogadjuk péntek este 8 órától. Hát sok nagy csata volt már a DVSC és az MTK között. Az NB1-ben 101 meccset játszottak egymás ellen, de talán a legemlékezetesebb az a 2012-es májusi kupa döntő. Szerintem arra minden szurkoló emlékszik. Ugye a Puskás stadionban volt a meccs, vezetett az MTK, fordított a Loki, aztán fordított az MTK, és a 89. percben Szakály góljával 3-3 lett a rendes játékidő, és végül 11-esek döntöttek a DVSC javára. Hát ez sem a volt 2012-ben. Hát reméljük, hogy legalább ilyen izgalmas meccset és debreceni győzelmet hoz a pénteki összecsapás is, tehát az NB1 hatodik fordulójában DVSC MTK péntek este 8-tól a Nagy Erdei stadionban. És ide nyerhetnek két belépőt, hogyha dalt kérnek a kívánság műsorban. Csak ennyi a feladat, és már is benne vannak a sorsolásban. Szerintem már hívjanak, az a biztos. 500-540, csörögjenek ide, és mondják el, hogy kinek szeretnének dalt küldeni. Közben pedig jön a svéd lakásmaffia, a Swedish House Mafia és a Don't You Worry Child.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Jazz FM-en, ez volt a Follow the Flow és az anyám mondta. Azt viszont, hogy a következő két órában mi szóljon, önök mondják meg. Hölgyeim és uraim, kezdjük a kívánság műsort, aminek tétje is van. A dalkérők között egy páros loki egyet sorsolunk majd a péntek esti meccsre.

0: Teddy Swims dalával nyitunk, mindjárt jön a The Door, hogy kinek szól, az majd a hírek után kiderül. Önök pedig tegyék a dolgukat, 500-540 hívjanak.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha a megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
3: Ha betont szeretne, a Cívis Betont keresse. Cívisbeton.hu.
4: Cívisbeton.hu.
3: A megbízható alap.
5: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
6: Reklámot hallottak.
7: Almaszüret előtt állnak a derecskei ültetvények, lakat alatt a rezes banda, újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
7: Alma szüret előtt állnak a derecskei ültetvények, ahol évente akár 18 millió almát is betakarítanak. Az idei mennyiséget azonban egyelőre nem lehet pontosan megbecsülni. Ebben a tavaszi fagyok mellett a nyári szárazság is szerepet játszhat. A térségben jelentős az almatermesztés, az egyik nagyobb derecskei gazdaságban 107 hektáron. Mintegy 200 ezer gyümölcsfát is gondoznak. A termelők itt most azt figyelik, hogyan viselték a gyümölcsösök az időjárás viszontagságot. Tavaly például országos viszonylatban rendkívül kevés alma termett. A Fruit Web szerint a 2025-ös termés mindössze 160-170 ezer tonna volt. Lakat alatt a rezes banda több millió forint értékben lopott rezet és szerszámokat egy debreceni telephelyről. Egy 5-tagú banda, akiket a rendőrök elfogtak. Információik szerint a társaság május óta több alkalommal különböző autókkal tért vissza a telephelyhez. Legutóbb azonban a biztonsági őrök megzavarták őket. A rendőrök 3 férfit még a helyszínen elfogtak, társaikat pedig rövid időn belül azonosították, és a napokban őket is elfogták. A nyomozás során az is kiderült, hogy egyikük egy forgalomból kivont autóra egy másik jármű rendszámát szerelte fel, ezért neki egyedi azonosító jellel visszaélés miatt is felelnie kell. Az 5 férfit őrizetbe vették, a bíróság elrendelte a letartóztatásukat. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a sertéstartókat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus jelenléte a vaddisznó állományban. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a Nébih elnökétől.
8: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni, az egyik az a alomszalmának a bevitele a telepre, másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspest is vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, házi sertésnek megakadályozza. Emellett természetesen az alapvető járványügyi intézkedéseket is be kell tartani.
7: Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, a boltokban kapható hatóságilag ellenőrzött magyar sertéshús és húskészítmények pedig biztonságosan fogyaszthatók. Mától több felhő lesz az égen, és akár elvétve már frissítő zápor, zivatar is jöhet. A hőmérsékleti értékek is alacsonyabban tetőznek. 25 fok lehet a legtöbb ma az előrejelzések szerint, holnaptól pedig ismét felmelegedés jön. Péntekig elérhetjük a 34 fokot, éjszakára pedig 18 fokig hűlhet le a levegő.
6: És most!
9: Indul az esti kívánság műsor
6: a Best FM-en.
9: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
6: Balog István Vilmos.
10: Hello!
0: Igen, kezdődik a kívánság műsor, de ne gondolkodjanak túl sokáig, hogy mit szeretnének kérni, mert amúgy is mindig rengeteg kérésünk van, de hát ilyenkor meg aztán, amikor Loki egyet is lehet nyerni, hát ilyenkor aztán teljes az őrület, úgyhogy minél hamarabb hívjanak 500-540, vagy minél hamarabb írjanak 39-33-104-6. Kezdjünk bele! Sziasztok, Szilvi vagyok, innától a Deja Vu-t szeretném küldeni az anyukámnak, puszilom őt és szeretem, rendben van, bekészítve a kérdéssel. Viszont előtte Kökény Attila és a Nincs Semmi Másom, egyrészt Erzsébetnek szól, hogy hamarabb meggyógyuljon, másrészt pedig Pali is ezt küldi a feleségének. És az első dalunk, amit ígértem, Teddy Swims és a The Door, a vonalban pedig itt van velünk Emese, ő kérte ezt a dalt, ugye? Halló, szia!
4: Szia! Igen, ezt a dalt szeretném küldeni a férjemnek, Attilának. Szeretem, és várom haza. Ennyi lenne.
0: Ez pont elég rendben van. Ugye tudod, hogy még Loki egyet is nyerhetsz?
4: Ó, igen, nagyon jó lenne.
0: Jó, a műsor végén sorsoljuk a két belépőt, minden esélyed megvan rá neked is.
4: Köszönöm.
0: Hogy fogsz szurkolni a meccsen?
4: Hajrá, Loki!
0: Nagyon jó lesz, esélyes vagy a jegyre. A műsor végén sorsolunk, most pedig Teddy Swims nyitja a kívánság műsor ajtaját. Itt a The Door.

0: szeretnél kérni?
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor.
2: Valami nem sikerült,

0: vagyunk, ez a Best FM, és ez a ma esti kívánság műsor. 5-től 7-ig lehet dalokat kérni, és a végén a slusszpoén, ugye, hogy a dalkérők között sorsolunk egy páros belépőt a péntek esti Loki meccsre, valaki a Best FM vendégeként mehet majd szurkolni. Úgyhogy írjanak 39-33-104-6, vagy csörögjenek.
1: A hívható telefonszám
2: 500-540.
3: 500-540.
0: Tele vagyunk kérésekkel, például Edith kívánságára jön majd a The Killers és a Human. Előtte a TNT és az Ugye itt alszol, ezt Erika kérte, mert nagyon szereti ezt a dalt, és a munkaidejét szeretné még egy kicsit felpesdíteni. A vonalban pedig a következő telefonálunk, neki miben segíthetünk. Halló!
4: Hello, Tamás vagyok.
0: Szia!
4: Hugel, I adore you.
0: Az
4: ezt
0: nagyon
4: szeretném.
0: Jó. Kinek küldöd?
4: Hát most őző leszek, és magamnak küldöm.
0: Ja, nincsen abban semmi gond, oké. Okay. Loki egy, azzal mi legyen? Elviszed, ha megnyered?
4: Mindenképp szeretném.
0: Jó, rendben van, oké.
4: Okay. És amúgy a 12-es kupadöntőn ott voltam, amit az előbb meséltetek.
0: Na, hogy emlékszel rá?
4: Fú, hát az egy brutál meccs volt.
0: Hát azt elhiszem.
4: Szerintem életem egyik legjobb meccse volt.
0: Hát ha most péntek is legalább ilyen jó meccs lesz, az nem lenne rossz szerintem.
4: Az jó lenne.
0: Majd meglátjuk. Minden esetre esélyes vagy a két jegyre, benne vagy a sorsolásban. Aztán majd a kívánság műsor végén kiderül, hogy ki lesz a két beugró. Oké, jön a dalod nem sokára.
4: Köszönöm, szia!
0: Ciao, ciao! Ez a Best FM mai kívánság műsorá.
2: Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Vonóhorgok felszereléssel és ügyintézéssel. Autodrom, Szoboszlói út.
5: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
6: Augusztus 28-29. Vár a Trackwood Európa Bajnoki Drift Fesztivál. Gyere és ünnepelj velünk az idén 30 éves Rabócsi ringen, a Trackwood 15. születésnapján. Európa legbrutálisabb driftpilótái, éjszakai döntők, füstfelhő és egy hatalmas szülinapi parti vár rád Máriapócson. Augusztus 28-29. 14 év alatt a belépés ingyenes. Jegyek drifting.hu.
7: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
8: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet, a lemezbezárt érték. Hey!

0: ezt a filmet hallgatják. Itt a mai kívánság műsor, nagy a tét, hiszen a dalkérők közül valaki a Best FM vendégeként mehet majd a pénteki meccsre. A kívánság műsor végén sorsoljuk a páros beugrót, ugye itthon játszunk az NB1-ben, az MTK-t fogadja a DVSC péntek este 8-tól. Összvisz ennyi a feladat, hogy dalt kell kérni, és már is benne vannak a sorsolásban. Lehet írni a 3933-1046-ra, vagy lehet hívni az 500-540-en. Például Nikolett azt írja, hogy sziasztok, tudom, hogy nem túl aktuális dal, de szeretném meghallgatni Rúzsa Magditól az Áprilist. Augusztusban is szeretjük ezt a dalt, semmi probléma. Előtte, ha megengeded, itt lesz még Dua Lipa és a Love Again. Ezt Evelyn kérte az anyukájának. És ha minden igaz, telefonálunk is van. Haló, szia, adásban vagy.
1: Szia, Csaba vagyok, és a páromnak, Szabinának ma van a születésnapja. Erre szeretnék egy dalt kérni.
0: És tenéletesre először is, másodszor pedig, mit küldjünk?
1: Most volt itt a Kovalszki meg a Debrecenben, és nagyon tetszett nekünk a koncert. Tényleg olyan, hogy nem lehet otthagyni a koncertet. Onnan szeretnék egy dalt küldeni a Kovalszki meg a Megától.
0: Rendben van, gyorsabbat, lassabbat?
1: Hát legyen ez a Mint egy jel című dal.
0: Akkor lassabbat. És tanéletesre Szabinát add át neki. És jó. Melyikőtök szereti a focit kettőtök közül?
1: Inkább én, de mind a ketten szoktunk menni meccsre.
0: Lehet, hogy most is mentek a Best FM vendégeként. Lehet jegyet nyerni a végén.
1: Jó.
0: Jó, benne vagytok a sorsolásban.
1: Köszönjük.
0: Köszi, hello.
1: Szia.
0: A Kovalszki pedig jön most a Best-en.

0: A te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: ez a Best FM a 104-on, 5-től 7-ig ma is önök válogatják a zenéket, és ebből a legjobb az egészben, hogy még nyerhetnek is, hiszen van két belépőnk a péntek esti Loki meccsre, a dalkérők között fogjuk majd a végén kisorsolni.
1: A te zenét szólt már?
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Extra romantikus hangulatba kerülünk majd nem sokára, mert itt lesz George Michael és a Carlos Whisper. Ezt ma Zsuzsa kérte, és hát természetesen a szerelmének Istvánnak küldi. Előtte teljesen más feeling, a padödő és az azt csinálok, amit én akarok. Ezt Robi szeretné meghallgatni, illetve itt van velünk a vonal végén a következő telefonálunk, és szia, hallgatlak!
3: Szia Vilmos, Petra vagyok Debrecenből.
0: Parancsolj!
3: A Spice Girls-től a Wannabe-t kérném. A barátnőimnek küldeném, hétvégén együtt bulisztunk, és valahogy előkerült ez a dal.
0: Teljesen oké.
3: És kiderült, hogy még mindig mindenki tudja a szövegét, vagy hát legalábbis nagyon magabiztosan halandzsázza.
0: Ó, videófelvétel van róla, mert az érdekelne.
3: Attól félek, hogy van.
0: Hát jó van. Majd küldj el, csak nekem, jó? Csak úgy privátban megnézem. Jó van, jön a dalotok, csajok, köszönöm.
3: Köszi szépen, sziasztok.
0: A Best FM kíványság műsorában jön a Spice Girls. Yeah!

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Jó napot kívánok, én pedig Jankovicsné vagyok. Én egy nagyon idős hölgy vagyok, de fiatalnak érzem magam, és vannak sok barátnőim, barátaim, és szeretnék nekik küldeni egy régebbi számot. Én a Máté Péterre az Azért vannak a jó barátokra gondoltam, de ha nem az, akkor valami más hasonló.
3: Ha arra gondolt, akkor azt játsszuk önnek.
2: Nagyon szépen köszönöm.
3: Csak így
2: szépen.
3: Általánosságban a barátoknak, vagy csak neveket is mondunk?
2: Barátok, barátnőinknek nem mondunk neveket, hálá Istennek több van, úgyhogy mindenki helyes. Tudja, akire gondolok.
3: Úgy szép az élet. Küldöm a dalt, köszönöm.
2: Csokolom. Szép napot, viszont hallásra.
4: Az esőt felszárítani

0: Tanszereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. Kozák Luca képviseli Debrecent a budapesti atlétikai világdöntőn. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Tanszereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A közelgő iskola kezdés előtt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma több gyermekek által használt tanszert is megvizsgált. A szakemberek gyurmákat, zsírkrétákat, műanyagtól tartókat, valamint ceruza és tolvék díszítőket ellenőriztek, és adataik szerint mindegyik vizsgált termék megfelelt a biztonsági előírásoknak. A laboratóriumban egyebek mellett azt nézték, hogy a termékek tartalmaznak-e egészségre káros anyagokat, például nehéz fémeket. A tanszervásárlási láz a napokban Debrecenben is elkezdődhet. A városban több mint 19 ezer diák kezdi meg a 2026-27-es tanévet a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekménytípus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat. Azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs, rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
2: A rendőrség megvizsgálta ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és föl kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
0: Kozák Luca is ott lesz a budapesti atlétikai világdöntőn. A debreceniek egyik legismertebb sportolója 100 méteres gátfutásban áll rajthoz szeptember 11-e és 13-a között a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A magyar színeket 6 egyéni versenyző, valamint 2 vegyes váltó képviseli. Kozák Luca mellett Halász Bence, Molnár Attila, Enyingi Patrik, Takács Boglárka és Mátós Ára is indul a rangos eseményen. A világdöntő először rendezik meg Budapesten, így a magyar atléták hazai közönség előtt versenyezhetnek a világ legjobbjai között. Mától több felhő lesz az égen, és akár elvétve már frissítő zápor, zivatar is jöhet. A hőmérsékleti értékek is alacsonyabban tetőznek. 25 fok lehet a legtöbb ma az előrejelzések szerint. Holnaptól pedig ismét felmelegedés jön. Péntekig elérhetjük a 34 fokot, éjszakára pedig 18 fokig hűlhet le a levegő.
3: Köszönjük szépen a híreket! A Best FM kívánság műsora pöröghet tovább ebben az órában is. Pörgés, az pedig van rendesen, mindenki Loki egyet akar nyerni, csak dalt kell kérni, és már is benne vannak a sorsolásban, és ha van egy picike kis szerencséjük, akkor a Best FM vendégeként mehetnek majd pénteken szurkolni az MTK ellen. Na de, nézzük, hogy milyen kérések vannak itt nekünk talomban. Például a Viberről, sziasztok, Dánielfi nem szégyelem dalát kérjük, köszönöm szépen. Judit, nem szégyeljük neked lejátszani, mert ez egy nagyon jó kis dal, természetesen jön nem sokára. Aztán vissza a 2000-es évek elejére, az Eiffel 65 és a Blue, ezt Viktor küldi a tesójának, Vikinek, Viki és Viktor. Ez pedig egy hangüzenet a Viberről.
4: Sziasztok, Dóri vagyok Debrecenből, épp hazafelé tartok, és hát jöhet valami jó pörgős zene. Valami olyat küldjetek, amitől így egyből felébred az ember. Köszi, sziasztok!
3: Jó, akkor ébresztő, itt van neked is az, amit Gyula kért, az Anoter és a Talk to You. Best FM kívánság műsor! A hírek

0: 7 óra között. Ma is nagy erőkkel kívánságműsorozunk, ez a Best FM, és igazán izgalmas a dolog, hiszen egy olyan fél órácska múlva kiderül, hogy ki a legszerencsésebb dalkérő, aki majd a Best FM vendégeként mehet szurkolni pénteken a Lokinak. Újra itthon játszunk az NB1-ben, az MTK-t fogadjuk. Ez a meccs péntek este 8-tól lesz, és két belépő a tét, amit majd a dalkérők között fogunk kisorsolni. Haló!
1: Sziasztok! Egy Queen számot kérek, szóljon Zsaninak, mert szeretem. Köszönöm szépen, Isten voltam.
0: Egy Queen rendel, jön a We Are The Champions, és haló!
2: Szia! Gábor és Borsika vagyunk, Gödöllőről.
0: Sziasztok! Jó messziről! Miben segíthetünk?
3: Igen.
2: Egy számot szeretnénk kérni, itt kertészkedünk éppen a két spániel kutyusunkkal, és a kislány nagyon szereti a Pannóniát, és meghallgatnánk.
0: Oké, rendben van. A kutyusok miben tudnak nektek segíteni?
2: Hát mindig szokottanak, és leteszik a labdát, úgyhogy addig, amíg nem dobod, de nem tudom valami. Két kis spániel, Bambi és Bimba.
0: Tehát akkor erős túlzás, hogy segítenek nektek.
2: Hát a lelkünket mindig ápolják.
0: Nasz, így van, jól van. Oké, nem tudom, a Loki egy mennyire érdekel titeket, leugrotok ide a meccsre, hogyha megnyeritek?
3: Igen.
0: Jó, akkor benne vagytok a sorsolásban, de akkor jönnötökkel, ha nyertek.
2: Mindenképpen.
0: Oké, rendben van, a kívánságműsor végén sorsolunk. Hello.
2: Köszi.
0: A Pannónia pedig jön, hadd szóljon.

0: Múlt, jelen, jövő. Nem tudom, ki énekli, hogy
1: én tudom. Én tudom. És kinek küldjük?
0: Küldeném a lányomnak, a párjának, az én páromnak, meg magamnak, meg mindenki, aki szereti.
1: Múltban, jelenben, jövőben mindenkinek. Köszönjük szépen. Hello.
0: Köszönöm. Szia.
1: Ja, hát és persze ő is esélyes a Loki jegyre. Mindenki benne van a sorsolási kalapban, aki dalt kér. Nekem

0: a Best a 104-on. Ezerrel pörög a mai kívánságműsor is. Hála önöknek, jobbnál jobb zenék szólnak. Van még egy kis időnk, minden másodpercet kihasználunk, aztán pedig a végén kisorsoljuk a két belépőt a péntek esti Loki meccsre. Na kérem szépen, nem sokára itt van Félix Jén és a Schausz közös dala, a Walk With Me. Attila szeretné meghallgatni, ő még jó sokáig dolgozik, és ehhez akkor küldünk neki egy kis plusz energiát. És ha minden igaz, telefonálunk is van. Szia!
1: Jó napot kívánok! Halasi Vanda vagyok, Bátaszékről, és az olyan őt szeretném, Babra.
0: Magosi Bári, azt értem, oké. Okay. És kinek küldöd?
1: Ez nem akar, Rikinek és magamnak.
2: Olyan ő, hogy meg...

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Ja, István vagyok. A Gorna Gyuri bácsitól szeretném a Repcél című számot. Mindenkinek, aki szereti. Köszi! Ez a

0: Rádiót hallgatják a 104.6-on, ez a Kívánság műsor, és most már nagyon közel vagyunk a slusszpoénhoz, a végkifejlethez, amikor kiderül, hogy ki lesz a két belépőjegy a péntek esti Loki meccsre. Ugye minden dalkérő benne van a sorsolásban, akár sorra került a kérdés, akár nem, mindenki esélyes a két belépőre. Na de még a sorsolás előtt egy kívánságot tudunk teljesíteni. Haló!
1: Haló, Farka Zoltán vagyok. Egy számot szeretnék kérni a Best FM hallgatóinak, és a feleségemnek már megvan őrülve a jegyért. Nem tud inni, nem csak a lába jár, hogy annyira várja, hogy
0: el kell vinned meccsre mindenképpen.
1: Igen, a múlt héten, vagy hát jó, múlt héten emlékszem, amikor játszott nemzetközi szinten a Loki.
0: Azt inkább felejtsük el, igen.
1: Hát úgy van, csak a tépre emlékezem.
0: Jó, és akkor mit küldjünk a kedves feleségednek? A Loki jegyeken kívül?
1: Egy jó asszony minden megbocsát.
0: Jó, rendben van, oké.
1: Mindenkinek a jó egészséget is.

0: 104 Best FM. Egy jó asszony mindent megbocsát, remélem önök is megbocsátanak nekem. Elérkeztünk a kívánság műsor végéhez. Sorry, tudom, hogy nagyon sokan várják még a kedvenc dalukat, de több kérésre ma már nem lesz időnk, hiszen csak 7 óráig tart a kívánság műsor, viszont most jön az egész este legizgalmasabb része, hiszen kiderül, hogy kié lesz a két belépő a péntek esti Loki meccsre. Aki dalt kért, az benne van a sorsolásban. Valakit én itt ki is sorsolok. Csak egy telefonszámot látok, de hívjuk.
1: Halló, Nagy Mácsá vagyok.
0: Szia, itt pedig a Best FM rádió. Hello.
1: Csókolom.
0: Marci, mit csinálsz? Mibe csörögtünk bele éppen?
1: Hát, semmit.
0: Az a legjobb esti program. Hallottad a dalt, amit kértél?
1: Igen, köszönöm.
0: Nagyon szívesen, és figyelj, van még egy nagyon jó hírem neked. Tudod, lehetett nyerni belépőt a pénteki Loki meccsre, és úgy alakult, hogy én ma téged sorsoltalak ki. Gratulálok neked!
1: Köszönöm szépen.
0: Tiéd a két belépő.
1: Nagyon örülök.
0: Kivel fogsz meccsre menni?
1: Apukámmal fogunk menni szerintem.
0: Nagyon jó.
1: De én még sosem voltam meccsen amúgy.
0: Ó, tényleg? Ez az első? De jó. Hát akkor nagyon-nagyon jó helyre. Nagyon-nagyon jó helyre került ez a két belépő, egy különösen izgalmas a dolog. Tippelsz nekünk egyet, hogy mi lesz a meccs vége?
1: Hát szerintem nyerünk.
0: Úgy legyen.
1: 1-0.
0: Tökéletes eredmény lenne szerintem. Oké, Marci, érezd magad nagyon jól életed első meccsén, és hallgass továbbra is a Best FM-et. Köszi, hello!
1: Köszönöm szépen!
0: Ó, de jó, hogy pont őt lephettük meg ezzel a két belépővel, azt hiszem ez nagyon jó helyre került. És hát akkor mivel is zárnánk a mai napot, mint a Loki indulóval, amit természetesen sokan kértek. Én már elfogytam, holnap találkozunk. Ciao.

0: Egyre nagyobb szükség van korszerű növényvédelmi tudásra. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok. Kapibara neveket keres a Zoo Debrecen. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Az aszály, a hőség és a szélsőséges időjárás a növényeket is egyre nagyobb kihívás elé állítja. Éppen ezért a Debreceni Egyetem is a korszerű növényvédelmi ismeretek fontosságára hívja fel a figyelmet. A tartósan extrém körülmények gyengíthetik a növények természetes védekező képességét, így könnyebben megjelenhetnek különböző betegségek és kártevők. A változó körülmények miatt ezért egyre fontosabb a megelőzés, a rendszeres megfigyelés és a pontos előrejelzés. A Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszer, tudományi és környezetgazdálkodási kara ősztől növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzést is indít, amelyre augusztus 28-áig lehet jelentkezni, közölte rádiónkkal az egyetem. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
2: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasaltutak, az úgynevezett Via Ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
0: Barka, pampa, macsa vagy tofu, kapibara neveket keresnek a Zoo Debrecenben. Az állatkert a közösségi oldalán 3 külön szavazást is indított, így a követők reakciókkal segíthetnek nevet választani a kis rágcsálóknak. A lány kapibara például a Nala, Nia, Frida vagy Esmeralda közül várja leendő nevét. A szavazás első körében reakciókkal lehet voksolni, a két legtöbb szavazatot kapó név közül pedig a látogatók választják ki a véglegest, augusztus 28-án az állatkertek éjszakáján. A vízi disznók az elmúlt években igazi divatjelenséggé váltak, és a debreceni gyerekek körében is népszerűek, így az állatkert arra számít, a névadásra is sokan leadják majd a voksukat. Kettős fronti hatás várható, elszórtan akár zápor is érkezhet. Legtöbb 25 fok lesz ma Debrecenben, enyhén tehát felfrissülhet a levegő. Ez az állapot viszont nem tart sokáig, holnap már 28, pénteken akár 34 fok is lehet.

0: Ha megkérdezik telefonon, hogy milyen rádiót hallgat,
1: mondja meg nyugodtan.
2: A Best FM-et.
3: Almaszüret előtt állnak a derecskei ültetvények, lakat alatt a rezes banda, újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Almaszüret előtt állnak a derecskei ültetvények, ahol évente akár 18 millió almát is betakarítanak. Az idei mennyiséget azonban egyelőre nem lehet pontosan megbecsülni. Ebben a tavaszi fagyok mellett a nyári szárazság is szerepet játszhat. A térségben jelentős az almatermesztés, az egyik nagyobb derecskei gazdaságban 107 hektáron. Mintegy 200 ezer gyümölcsfát is gondoznak. A termelők itt most azt figyelik, hogyan viselték a gyümölcsösök az időjárás viszontagságát. Tavaly például országos viszonylatban rendkívül kevés alma termett. A Fruit Web szerint a 2025-ös termés mindössze 160-170 ezer tonna volt. Lakat alatt a rezes banda több millió forint értékben lopott rezet és szerszámokat egy debreceni telephelyről. Egy 5 tagú banda, akiket a rendőrök elfogtak. Információik szerint a társaság május óta több alkalommal különböző autókkal tért vissza a telephelyhez. Legutóbb azonban a biztonsági őrök megzavarták őket. A rendőrök 3 férfit még a helyszínen elfogtak, társaikat pedig rövid időn belül azonosították, és a napokban őket is elfogták. A nyomozás során az is derült, hogy egyikük egy forgalomból kivont autóra egy másik jármű rendszámát szerelte fel, ezért neki egyedi azonosító jellel visszaélés miatt is felelnie kell. Az 5 férfit őrizetbe vették, a bíróság elrendelte a letartóztatásukat. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a sertéstartókat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus jelenléte a vaddisznó állományban. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a Nébih elnökétől.
4: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni, az egyik az a alomszalmának a bevitele a telepre, másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspest is vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, a házi sertésnek megakadályozza. Emellett természetesen az alapvető járványügyi intézkedéseket is be kell tartani.
3: Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, a boltokban kapható hatóságilag ellenőrzött magyar sertéshús és húskészítmények pedig biztonságosan fogyaszthatók. Mától több felhő lesz az égen, és akár elvétve már frissítő zápor, zivatar is jöhet. A hőmérsékleti értékek is alacsonyabban tetőznek. 25 fok lehet a legtöbb ma az előrejelzések szerint, holnaptól pedig ismét felmelegedés jön. Péntekig elérhetjük a 34 fokot, éjszakára pedig 18 fokig hűlhet le a levegő.
0: A hírek után
2: indul!
5: Are you ready?
2: Visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig. A 40.

0: Nine brown
1: eyes. Fütyörészheted. Dúdolhatod kedvenc dalodat.
2: Ez a Best FM.
3: A kedvencek rádiója.
2: Eurotop.

0: Csak hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
2: Eurotop 40.
0: A 35.

Dario G-dalát hallottuk itt a Best FM-en, akinek eredeti neve Paul Spencer volt, a trió pedig először Dario néven futott ám, egy azonos nevű művész jogi perrel fenyegette a háromtagú csapatot, ha nem változtatják meg nevüket, így vették fel a Dario G nevet. A banda 1997-ben dobta piacra az akkori nyár egyik legnagyobb slágerét, az imént hallott Sunshine-ot. A most következő dal kislemezként jelent meg 1989-ben a holland Itt jár Lili című film főcímdalaként. Candy Duffer szaxofonosnak még nem volt előzőleg kiadott száma, ez a dal viszont megjelenése után 5 hétig tartott a Hollandiában az első helyet a toplistákon, majd kiadták az Egyesült Királyságban, Amerikában és Európa országaiban. Nagyon sokan mondhatják el magukról, hogy megszerették a szaxofon hangját ennek a dalnak köszönhetően.

0: Énekelheted.
1: De a lábaddal is kísérheted.
0: A legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
2: Eurotop 40. A 32.

0: Vidám zenék a munkalendületéhez.
1: A munkalendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója. Eurotop 40. A 31.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Új belépő az Eurotop 40-ben.
0: A 30.

Magyarország egykori kedvencei között D. Nagy Lajos énekelt, a Bikini frontembere, a zenekar igazi sikertörténete pedig még 1985-ben indult el, a banda pedig a mai napig járja az országot koncertjeivel és örökzöld slágereikkel. Még egy hazai sikerdal érkezik a 90-es évekből, attól a duótól, akinek egyik tagja egy sajnálatos autóbalesetet szenvedett, és csak több tucat műtét után térhetett vissza újra az énekléshez. Itt a Best FM-en pedig már is meghallgatjuk Judy nagyon is egyedi hangját, már is szól a Mit ér neked a Groove House-tól itt az Eurozop 40-ben.

0: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
1: A 28.

0: tanszereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. Kozák Luca képviseli Debrecent a budapesti atlétikai világdöntőn. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Tanszereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A közelgő iskola kezdés előtt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma több gyermekek által használt tanszert is megvizsgált. A szakemberek gyurmákat, zsírkrétákat, műanyagtól tartókat, valamint ceruza és tolvék díszítőket ellenőriztek, és adataik szerint mindegyik vizsgált termék megfelelt a biztonsági előírásoknak. A laboratóriumban egyebek mellett azt nézték, hogy a termékek tartalmaznak-e egészségre káros anyagokat, például nehéz fémeket. A tanszervásárlási láz a napokban Debrecenben is elkezdődhet. A városban több mint 19 ezer diák kezdi meg a 2026-27-es tanévet a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekménytípus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat. Azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
2: A rendőrség megvizsgált ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és fel kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el az idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
0: Kozák Luca is ott lesz a budapesti atlétikai világdöntőn. A debreceniek egyik legismertebb sportolója 100 méteres gátfutásban áll rajthoz szeptember 11-e és 13-a között a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A magyar színeket 6 egyéni versenyző, valamint 2 vegyes váltó képviseli. Kozák Luca mellett Halász Bence, Molnár Attila, Enyingi Patrik, Takács Boglárka és Mátós Ára is indul a rangos eseményen. A világdöntő először rendezik meg Budapesten, így a magyar atléták hazai közönség előtt versenyezhetnek a világ legjobbjai között. Mától több felhő lesz az égen, és akár elvétve már frissítő zápor, zivatar is jöhet. A hőmérsékleti értékek is alacsonyabban tetőznek. 25 fok lehet a legtöbb ma az előrejelzések szerint, holnaptól pedig ismét felmelegedés jön. Péntekig elérhetjük a 34 fokot, éjszakára pedig 18 fokig hűlhet le a levegő.

A Mamma Mia című film vetétdala Honey Honey szólt az elmúlt percekben itt a Best FM-en 2009-ből, a Mamma Mia története pedig a 80-as éveben kezdődött, amikor és Judy Kramer producer az Abbával dolgozott a Chess című musicalen. A producert megiklette a zenekar dalainak teatrális hangzása, és felvetette a zenészeknek, hogy musicalt kellene írni az Abba dalok alapján, 1995-re pedig végül is sikerült meggyőzni az egykori Abba tagokat. Itt a Best FM-en pedig egy újabb filmzenével folytatjuk. Az 1492 A paradicsom meghódítása című kalandfilm Kolumbusz Kristóf történetét meséli el, felelevenítve legendás hajóútját, az új világ felfedezését és annak hatásait az őslakos indián népekre. Mindazok ellenére, hogy a film nézettsége átlagos volt, a zenét Vangelis komponálta, világszerte hatalmas sikereket ért el. Rengeteg előadóval készítette Vangelis a film zenéjét, flamenco gitárosok, hegedűművészek, profi énekesek és egy angol kórus közreműködésével.

jobban pörögjön a munkaidő, jöjjön egy újabb Best-Top listás. Eurotop 40. A 19.

A Roy és Ádám zenekar esetében már egy több mint 20 éves bandáról beszélhetünk, akik 98-ban kerültek a hazai zenei köztudatba. A párosnak olyan dalokat köszönhetünk, mint például a Csapból is én folyok, a Feketén a hófehér, vagy éppen a most hallott Trambulin. A folytatásban is hazai pályán maradunk, bár most következő zenekarunk egy angol nevet választott magának, méghozzá a New Level Empire-t, amely valójában egy öttagú magyar elektronikus együttest akar, aki 2014-ben az A Last One című számuk jóvoltából bekerültek a dal válogatójába, és egészen a döntőig meneteltek. A vokálos modern dance alapokon nyugvó New Level Empire gitárral, billentyűvel és elektromos dobbal hívja életre az elektronikus zenét.

Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéi. Eurotop 40. A 16.

0: Egyre nagyobb szükség van korszerű növényvédelmi tudásra. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok. Kapibara neveket keres a Zoo Debrecen. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Az aszály, a hőség és a szélsőséges időjárás a növényeket is egyre nagyobb kihívás elé állítja. Éppen ezért a Debreceni Egyetem is a korszerű növényvédelmi ismeretek fontosságára hívja fel a figyelmet. A tartósan extrém körülmények gyengíthetik a növények természetes védekező képességét, így könnyebben megjelenhetnek különböző betegségek és kártevők. A változó körülmények miatt ezért egyre fontosabb a megelőzés, a rendszeres megfigyelés és a pontos előrejelzés. A Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kara ősztől növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzést is indít, amelyre augusztus 28-áig lehet jelentkezni, közölte rádiónkkal az egyetem. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
2: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasaltutak, az úgynevezett via ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Mind nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
0: Barka, pampa, macsa vagy tofu, kapibara neveket keresnek a Zoo Debrecenben. Az állatkert a közösségi oldalán 3 külön szavazást is indított, így a követők reakciókkal segíthetnek nevet választani a kis rágcsálóknak. A lány kapibara például a Nala, Nia, Frida vagy Esmeralda közül várja leendő nevét. A szavazás első körében reakciókkal lehet voksolni, a két legtöbb szavazatot kapó név közül pedig a látogatók választják ki a véglegest augusztus 28-án az állatkertek éjszakáján. A vízi disznók az elmúlt években igazi divat jelenséggé váltak, és a debreceni gyerekek körében is népszerűek, így az állatkert arra számít, a névadásra is sokan leadják majd a voksukat. Kettős fronti hatás várható, elszórtan akár zápor is érkezhet. Legtöbb 25 fok lesz ma Debrecenben, enyhén tehát felfrissülhet a levegő. Ez az állapot viszont nem tart sokáig, holnap már 28, pénteken akár 34 fok is lehet.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
1: veled. Egy kontinens.
3: Egy slágerlista.
1: Európa legjobbjai.
3: Európa 40. A 14.

0: Reklám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója. Eurotop 40. A 11.

Francia filmvég játékzenét hallottuk, amely 1982-ben készült, a főszerepben Sophie Marceau-val. A filmhez kapcsolódó legismertebb filmzene az imént hallott Your Eyes, a filmtől független slágerként is jelentős népszerűségre tett szert. Az első részhez hasonlóan a házi buli 2 is hatalmas siker lett, világszerte milliók kísérték figyelemmel a vetítését. A következő percekben pedig már Shania Twain érkezik, That Don't Impress Me Más című dalával, amelyben arról énekel, hogy Brad Pitt színész, akivel egykoron együtt jártak, hiába néz ki jól,

0: megtaláltunk a debreceniek zenei ízlésének. Itt az egyik aktuális kedvenc. Best FM a 104.6-on. Eurotop 40.
1: A hetedik.

0: szeretnék én lenni a
1: csókirály. A csókirály, vagyis a Hungária slágere a 80-as években szinte az egész országot lázba hozta, és úgy tűnik ez a mai napig így van, hiszen a különböző zenei rendezvényeken a legtöbbet játszott dalnak számít. 2000-ben kezdett szólókarrier Bázsédenyi Adrián, művész nevén Zséda, aki többek között a családi erőszak elleni kampány mellé is odaállt, Ajtók mögött című számával, amelynek nagyon mély mondani valója van. A dal kimondottan a családon belüli erőszakról szól, amely hazánkban napjainkban is súlyos probléma, a történelem során pedig mindig is létezett, ám szinte mindegyik társadalomban tabu témának számított.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40. A második.

0: Miley Cyrus.
1: Ed Sheeran.
2: Charlie Puth.
3: Európa 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
4: Tizedik ezen a héten.
5: Egy török klub kedvenc, Ankara Echoes és a Benny Al Afro House remixe.
4: Kilencedik lett.
5: Olivia Dean újdonsága. A Tame Impala együttes és Jenny remixében

0: zenészpárostól, a Talk to You. Ötödik, Bibi Rexha, ez a New Religion. A negyedik helyen, Teddy Swims és a legújabb dala tőle, a Missing Noital. Harmadik ezen a héten, egy háromfős alternatív rock banda, a Temper City és a Self-Aware. Második lett Alex Warren újdonsága, a Fever Tree.
1: Top 40.
2: Leheti lista vezetője.
1: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első.
2: Az első.
0: Shakira és

0: Egy slágerlista. Európa legjobbjai. Európa 40.
1: Köszöntjük Izsó nevű hallgatóinkat! Az Izsó férfi név közvetlenül a József régies változatából, az Izsóf névből ered, de eredetileg a bibliai Ézsau névből származik. A név egyik legismertebb tulajdonosa Barna Izsó karmester, a másik pedig ön kedves Izsó, aki a rádiót hall.